jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 4, vagy inkább 5 perccel szeptember 21-én. Na, újabb hetet kezdünk együtt, remélem ön kipihente magát a hétvégén, vagy legalább jót szórakozott a születinapokon, mert most visszatérünk a nagybetűs hétköznapokba. Nyomjuk, megköszöntjük a névnapocsokat és a szülinapocsokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: születi hétvége után vagyunk, amikor az ember egyébként is egy kicsikét kevésbé kipihent, fogalmazzunk úgy. Úgyhogy igen, hidegfronttal indulunk, felhős lesz az égbolt fölöttünk, egészen komoly lesz az északnyugati szél, és cserébe olyan 22 fokunk lesz, talán, hogyha egyáltalán eléri a 22-t a higany szár. Őszies ruha nyilvánvalóan divat tippünk, most már talán erre be lehet rendezkedni. Aztán akkor így készüljön, és akkor a pollen jelentésre térjünk még rá egy picikét. Bár véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, mondtam, hogy kevésbé kipihent az ember, de attól függetlenül még továbbra is magas tartományban alakul a parlagfű pollen koncentrációja, úgyhogy továbbra is problémákat okozhat, ahogyan a kültéri allergén gombák spóraszáma ismert, az pedig extrém magas tartományban alakul. Erre tehát érdemes odafigyelni. Jó, így készüljön mára, és akkor lássuk a világot. Több mint 30 éve ápol szoros kapcsolatot Szekszárd a német Bietigheim Bissingen városával. A testvérvárosi kapcsolat a helyi gimnáziumra is kiterjed, aminek keretében a városi gimnázium diákjai látogattak el Szekszárdra. Őket és a kísérőiket fogadta a városházán Berlinger Attila polgármester, akit arról kérdeztünk, hogy mit is jelent ez a városnak és a város életében. Hallgassuk!
1: A testvérvárosi kapcsolatoknak talán az egyik legfontosabb és alapvető célja, hogy a fiatalok, a következő generáció is megismerje azt, ahogyan Európa felépült, és ahogyan egy nemzetek közötti együttműködés egymás kultúrájának, hagyományainak, szokásainak a megismerése a lehető legjobban fiatalkorban tud már kialakulni. Nagyon örülök neki, hogy német testvérvárosunkkal már igazából a kapcsolat kezdete óta, lassan most már 40 éve lesz a hivatalos kapcsolatfelvételnek, nagyon sok intézmény és iskolai kapcsolat is elindult már. A zeneiskola az elsők közé tartozott, amelyik a Bietigheimi zeneiskolával kialakította a kapcsolatait, de ezekhez tartozott a Garai János Gimnázium is, ahol már a 90-es évek óta folyamatosan cserediák találkozások zajlottak. Ez is természetesen az emberektől, azoktól a vezető személyektől függ, iskolaigazgatóktól, tanároktól, akik ebben szívüket, lelküket beleadják, és időről időre mindig örömünkre olyan bietigheimi tanárok kerültek ennek az élére, akiknek vagy valamilyen kötődésük van Magyarországhoz, akár Magyarországról származnak. Több ilyen kiváló pedagógust is megismerhettem én az elmúlt 25 év alatt, és most megint olyan pedagógusok vették szárnyai alá Kim Bietigheimbe ezt a kapcsolatot, amelynek örömmel ad mindig otthont városunk. Összegezve azt gondolom, hogy mindkét város elszánt abban, hogy az ilyen típusú kapcsolatokat segítse, ápolja, felhívja a fiatalok figyelmét, hogy úgy tudunk egy békés, egymás iránti tiszteletet és megértést tanúsító világot felépíteni, ha szánunk is arra energiát, hogy megismerjük a másik felet. Ez egy magyar és német viszonylatban viszonylag könnyebb, de én azt gondolom, a többi testvérvárosainkban is vannak hasonló, nagyon jó kapcsolatok. Ezekre a kövőben is nagy figyelmet fektetünk.
0: Köszönjük Berlinger Attilának, hogy beszámolt a részletekről, és csak egy nagyon-nagyon röviden még egy kicsit a születi napokról, csak egyetlen dolog, mert hogy meglett a rekord. Így is van, 3100 fő részvételével sikerült felállítani a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás magyar rekordját. Ezt a hírt Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora jelentette be, olvasható a Babics közösségi oldalán. Ha lemaradt volna egyébként, akkor az Antri, tehát a mi Facebookunkon visszanézheti a felvonulást is képekben, meg videókban, meg csak úgy hangulatba is belepillanthat, hogyha gondolja, ajánlom figyelmébe, hogyan a következő dalokat is, hiszen zenélünk, aztán pedig meglássuk, hogy milyen névnapok vannak ma. Tartson velünk!
2: Rádió Andrét!

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ehhez az Antrit reggel, és szeptember 21-e van, ami hihetetlen egyrészt, másrészt pedig azt jelenti, hogy ma Máté és Mirella ünnepelhet. Így bizony, lássuk csak, a Máté bibliai név a héber Mattanya név rövidített Mattai formájának a görög alakjából származik, keszekusza, minden esetre jelentése Jahve ajándéka. A Mirella pedig latin olasz eredetű név, a Mira olasz becézű továbbképzése, jelentése csodálatos. Hát akkor csodálatos, boldog névnapot kívánunk nekik, Ifigéniának, szintén Jónásnak, Maurának, mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk kik a mai nap, tehát szeptember 21-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Gróf Széchenyi István, a magyar főrend, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, hát a legnagyobb magyar, ugyebár kellene még sorolni bármit, hát itt lennénk estig. Aztán a mai nap születe még Sinkovics Imre Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze, kezdjük, persze, Sinkovicssal kezdeni egy reggel, sose rossz, hallgassuk. Jaj, most...
1: Szimba, most elmondom neked, amit az apámtól hallottam. Nézz a csillagokra. A múlt idők nagy királyai a csillagok szemével néznek le ránk. Emlékezz rá, a nagy királyok odafentről figyelnek téged. És köztük leszek én is.
0: Jaj, az oroszlán király, annyira jó, meg is nézem majd délután. Szóval Sinkovics Imréről van szó nyilvánvalóan, de hát tőle is lehetne sok mindent idézni, megmutogatni estéig. Aztán Kocsis Sándor magyar labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára még a mai nap születte, ahogyan Stephen King amerikai író, az úgy nevezett popkultúra első számú írója, Bill Murray Golden Globe díjas amerikai színész, komikus, idétlen időkig, hogy csak egy filmet említsek tőle. Aztán Kis Endre, a Hooligans együttes dobosa, szintén ma ünnepelt, ugye tegnap a Hooligans itt volt Szexárdon, róla erről is van videófelvétel az Antrit Facebook oldalán, ajánlom figyelmébe, illetve Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, szintén a mai nap születte. Ők vannak tárcsósó boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk, ajándék jelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza!
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Andrit reggel.
1: Rádió Andrit.

0: Happy hétfő reggelt, 6.43-kor, szeptember 21-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert hogy 1235-be utazunk vissza az időben, amikor is Julianus barát, domonkos szerzetes és három társa útnak indult Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Manga Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére, ahol végül rátalálta magyarul még értő keleti rokonokra, valamint hírt kapott a készülő mongol, zárójel tatár támadásokról is, ezt a hírt pedig visszahozta nyilvánvalóan a magyar királyságba, felkészítve az országot a közelgő veszélyre. Aztán egy jó nagyot ugrunk előre, 1883-ban Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatójához a Nemzeti Színházban, ezért egyébként ez a mai a magyar dráma napja is 1984-től. Aztán 1930-ban Johann Ostermeyer feltalálta a vakulámpát, 1975-ben pedig az első nyugati popstár, aki Elton John volt, fellépett a Szovjetunióban. Ez mekkora dolog lehetett annak idején, biztos, hogy kemény volt. Na hát, és végül, ja, nehogy kifelejtsem, ma van az Alzheimer világnapja, a magyar terméknapja, a béke nemzetközi napja, és a hála világnapja is, így egy csomagban. Ennyit a múltról, hogy a jövő mit tartogat, hát a dalok után kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit, reggel 9 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A szűz egy vásárlás vagy kiadás miatt ma könnyen elkezdhet számolgatni, hogy valóban szükség van-e valamire. Ha három különböző érvet is talál mellette és ellene, valószínűleg tényleg nincs rá szüksége, és a pénzt később valami olyasmire költheti, aminek valójában örül. Ma egy ismerőse meglepően őszintén beszélhet a mérlegnek egy problémájáról, nem biztos, hogy tanácsot vár, lehet, hogy most azzal segít a legtöbbet, ha egyszerűen végighallgatja, és nem próbálja 5 perc alatt rendbe tenni az egész életét. A Skorpiónak egy munkahely vagy hétköznapi félreértés ma könnyen nagyobbnak tűnhet, mint amekkora valójában. Mielőtt magyarázatokat keresne mások viselkedésére, kérdezzen rá egyszerűen, mi történt, mert egyetlen mondattal tisztázhatja azt, amin egyébként órákig bosszankodna. Ma előkerülhet egy régi terv, amelyről a nyilas annak idején lemondott. Most sem biztos, hogy meg kell valósítania, de érdemes megnéznie, miért jutott újra eszébe. Lehet, hogy közben megváltoztak a körülmények, és már nem is ugyanazt jelenteni az egész önnek. Egy kolléga vagy családtag ma a baktól várhatja, hogy kimondjon valamit, amit mindenki gondol, de senki nem akar elsőként szóba hozni. Ha vállalja ezt a szerepet, ügyeljen rá, hogy a tényeknél maradjon, különben könnyen kerülhet a kellemetlen beszélgetés középpontjába. A vízöntő ma egy teljesen jelentéktelennek induló beszélgetésből kaphat egy használható ötletet. Ne csak azokkal beszélgessen, akiktől konkrétan vár valamit. Éppen egy váratlan helyről érkezhet egy jó gondolat, amelyen később még sokat gondolkodhat majd. Így készüljön, zenélünk és a halakkal folytatjuk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz szeptember 21-én. Hétfőn gyorsan folytassuk a horoszkópot, mert kifutunk az időből. A halaknak délután könnyen lehet egy olyan pillanata, amikor egyszerűen nem akar tovább foglalkozni mások problémáival. Ez nem önzés, ha ma valamit nyugodtan félretehet, tegyen meg és szálljon magára egy kis időt. Ma valaki egy olyan kéréssel találhatja meg a kost, amire elsőre legszívesebben rávágná, hogy nem. Mielőtt azonban nemet mond, kérdezze meg pontosan, mit várnak öntől. Könnyen lehet, hogy sokkal kevesebbről van szó, mint gondolta, és még jól is jöhet, hogy segített. Egy régóta halogatott apróság ma annyira a bika idegeire mehet, hogy végül kénytelen lesz elintézni. Tegye meg, és ne bosszankodjon rajta tovább. Ma valaki egy régi történetet hozhat szóba, amelyről az ikrek egészen másképp emlékszik. Ne akarja azonnal bebizonyítani, hogy önnek van igaza, érdekes beszélgetés alakulhat ki, abból is, hogyha hagyja a másikat emlékezni. A ráknak a nap folyamán előkerülhet egy családi ügy, amelyről már azt hitte, hogy lezárult. Most nem feltétlenül megoldani kell, inkább tisztázni, hogy ki mit is gondol róla. Ma valaki megpróbálhatja az oroszlánra tolni egy feladat végét, amelynek a nagy részét már korábban elvégezte. Ne vállalja automatikusan magára csak azért, mert ön gyorsabban megoldaná, mert ezzel könnyen azt az üzenetet küldheti, hogy legközelebb is önre kell számítani. Hát így készüljön mára, és közben befutott Vali a reggelt.
1: Jó
0: sikerült reggelt, felébredni.
1: Dávid. Igen.
0: Jó volt a szüreti?
1: Nagyon jó. Szerintem termékeny volt, és zseniálisan megszervezve. Akit érdekel, akkor ahogy mondtad reggel is, a Facebook oldalunkon azért van egy kis hangulat képekkel, videókkal, és beköszöntött az ősz. Szerintem sokunk egy kicsit örül, hogy így felfrissült a levegő, de majd erre kitérünk később. Így és van. Még útlezárásokkal kell számítani, jöttem reggel a városba, a főút már járható, de például a Garai János gimnázium előtt még mindig lezárás van.
0: Hát ide elpakolnak.
1: Igen, úgyhogy aki útnak indul még, akkor erre legyen figyelemmel.
0: Így van, de erre is majd rátérünk. Még most viszont... jönnek a hírek, aztán pedig a rapjatos tagjai érkeznek. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek. Úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
7: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát. pontját és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 21-én 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Vali, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 11 perccel szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsorlemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek.
1: Mert hogy általában?
0: Hogy általánosságban.
1: Vagy, tehát nem persze. Én, hanem általában mire büszkék az emberek.
0: De indokolatlanul.
1: De indokolatlanul. Hát azt nem tudom. Majd kiderül, majd. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy mindenki nyilván a saját gyerekére, de akkor az nem indokolatlan, csak hozzátetted, hogy indokolatlanul.
0: Hát, de hogy, lehet, hogy, az is indokolatlan egy bizonyos szint után.
1: Egyébként igen. Ez a, olyan, mert az én gyerekem mindenben jó, mindenben tehetséges. Lehet.
0: No, de mindjárt megtudjuk, hogy a napjötös tagjai szerint mire indokolatlanul büszkék az emberek, kezdjük is Gáborral.
1: Gábor egy szabályosan körbeszántott tanyán él, 9 kutyája van és 100 tyúkja.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az emberek nem tudják, hogy mit nem tudnak. Köztük én is. De nem volna szabad ezt úgymond a médiában, meg ilyesmiben ezt úgy kitönni, hogy mindenhez értünk, tehát volt mindenki koronavírus szakértő, most jégkármentesítő szakértő, vízvisszatartás szakértő, meg ilyesmi, szóval én azt gondolom, hogy egy kicsit túl gondoljuk ezt, azért, mert most elolvasunk egy néhány cikket az interneten, attól nem válunk szakértővé, és a szakembereket nem hagyjuk dolgozni, ezt a legfelsőbb szintre is értem. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek ne gondolják, ne pozícionálják túl magukat semmilyen témakörbe. Tehát egy kis önuralomra, vagy egy alázatra gondolok, hogy szerintem jobban járnánk, hogyha inkább mindenki megmaradna a maga szakterületén. Tehát ahogy régen mondták az öregek, hogy a Schuster majdra kapta fájánál. Tehát valami ilyesmi.
0: No.
1: Igen, hát erről beszéltünk, hogy 1 millió szakértő országa vagyunk.
0: 1 millió.

0: és azt hiszed, hogy akkor te érhet az egészet. És mert már van annyi önbizalmat, hiszen van valamennyi tudásod, igen. Azért van önbizalmat, hogy véleményt formálj, de közben meg nincs annyi tudásod, hogy ténylegesen véleményt tudjál formálni.
1: És akkor ráadásul még veszélyesebb, hogyha ezt mondjuk arra fordítod, hogy másokat is bevonj, akár segíts neki, vagy tanácsot adj el, és erre tudnak emberek úgy építeni üzletet és bizniszt, hogy ez egy megtévesztés, lehet, hogy nem szándékos a rész, csak az hisz, hogy ó, hát én ezt már elvégeztem mondjuk ezt a 6 hónapos tanfolyamot, és akkor én profi vagyok ebben, és nem tudom, akkor így bele tudok fonni emberek életébe. Szerencsésebb esetben mondjuk csak mondjuk ilyen pénzügyekről van szó, de ha mondjuk csak ilyen egészséggel kapcsolatos, vagy aha. Ilyen egészséges életmód, vagy nem tudom, a természetgyógyászat, és most félre téve azokat, akik tényleg szakértők, szóval azért ez rossz irányba is vezethet.
0: Hogyne. No, köszönjük Gábornak, folytassuk Gabival.
1: Gabi nagyon határozott egyéniség, vidám, pozitív személyiség.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát mondjuk indokolatlanul büszkék, szerintem az emberek mondjuk a különböző ilyen nagyobb értékű sportautók, meg ilyen fogyasztási cikkek jutnak eszembe, ami én azt gondolom, hogy persze biztos örömmel tölthet el valaki, de valahol miközben az ország egyik felében tényleg a létminimum alatt élnek emberek, míg a másik része meg tényleg sportautókat, 100 millió sportautókat futtat a feneke alatt. Hát nem tudom. Én erre azért úgy annyira nem lennék büszke, amíg nem rendeződik a társadalomnak a helyzete így kiegyenlítettségét tekintve.
0: Na, egy kis szociológia is becsorgott ide.
1: Igen, mert nyilván odáig, hogy azt, hogy az ember jó, megdolgoztam érte, büszke vagyok rá, egy magamba rendezem a dolgot, hogy de jó, megdolgoztam érte, meg tudtam venni, mutatja mondjuk az én munkámnak a gyümölcsét, de itt mivel az volt a kérdés, hogy indokolatlanul ennek a mutogatása, vagy ennek a fitoktatása, igen, az már egy teljesen más történet.
0: Hát, amit mondtam már szerintem korábban, amikor egy időben nagyon-nagyon divatos volt az, hogy a Facebookra töltögeted fel a képeket, hogy ott ülsz a kocsiban, sötét van mondjuk, a kormányon van a kezed, ami van egy luxusnak kinéző óra, és akkor ott villog a tudom, akármilyen menő automárkának a logója, és akkor
1: én még nem láttam ilyet.
0: Nem láttál ilyet? És akkor kiraktál egy fényképet a Facebookra, hogy te mekkora király vagy.
1: Igen.
0: Hát igen, vannak ilyenek. Köszönjük Gábornak és Gabinak. Folytatjuk, hiszen hárman még várnak.
3: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Még rosszabb!
1: 7 óra múlt 22 perccel november 20... November? Na már előre rohantam. Szeptember 21-én. Az előbb itt beszéltünk.
2: Hogy jöttem?
1: Nem tudom, azért, mert beszéltünk erről, hogy ott vannak-e már a karácsonyi
2: díszek, és hogy kiszámoltuk, hogy 3 hónap múlva karácsony. Lehet, hogy azért.
1: Mondjuk lehet a november, nem?
2: Időjárásilag, mondjuk úgy hőmérséklet szempontjából.
1: Hát nem, hogy a november lenne, de nem november van, hanem szeptember 21-e. Folytatjuk a mai napi ötösünket. Te már megosztották velünk, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek. És akkor hallgassuk most Frankit.
2: Frenki energetikus mérnök ember, ennek megfelelően épületvillamossági vállalkozása van, amivel rangos elismeréseket is bezsebelt már.
1: No, hallgassuk.
3: Hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek? Hát általában nem saját maguk által megszerzett vagyonelemek. Ez elég irritáló tud lenni. Meg aztán ott van a másik, sokszor a gyerekek, amikor kéretlenül is mások arcába tolják a gyereknek az olyan sikerét is, amire egyáltalán nem vagyok kíváncsi, és hogyha kívülállóként és objektíven nézzük, akkor kiderül, hogy egyébként semmennyire nem nagy dolog, csak a szülő csinál belőle óriási sikert. Természetesen a gyerekeknek el kell ismerni a dolgait, el kell ismerni az eredményeit, de ami valójában nem az, azért nem kell őket ajnározni.
1: Hoppá, hoppá.
2: Ez egy érdekes dolog, de én az elején eszembe is jutott, és mondtam is hirtelen, hogy hú, hát a gyerekek.
1: Igen.
2: Az ember büszke a gyerekére, de hogy milyen mértékben, meg amikor a szülő saját magát fényezi a gyerek által, tehát a gyereket használja föl arra, hogy ő tudjon szerepelni,
1: igen, valahol
2: megjelenni, azért az már egy teljesen más kategória. Mert lehet az ember csendben büszke a gyerekére, meg mondjuk szűk társaságban, családon belül, meg önmagában is.
1: Ha azt mondom, mit tudom, hogy nyert egy tanulmányi versenyt, vagy igen, sportban ért el olyas valamit, vagy bármi, uh-huh, ami tényleg olyan siker, akkor uh-huh, azt mondja az ember, hogy persze nyugodtan dicsekedjél uh-huh vele, de hogyha, mit tudom én, rajzolt egyet, és belelátok valamit, és kiteszem, hogy milyen ügyes, és közben meg csak egy irka-firka, akkor az nem biztos, hogy megállja a helyét.
2: És gondolj bele, hogy az utóbbi években elterjedt, hogy évvégén kirakják a bizonyítványokat.
1: Uh-huh.
2: Tehát a kirakja, ugye befotózza a szüle, uh-huh, és kirakja a bizonyítványokat.
1: Jól van. Igen. Én meg ilyen fotót nem láttam.
2: Nem? Hú, igen, volt
1: szerencsére.
2: Ilyen.
1: Köszönjük
2: ilyen
1: Frankinek is, zenélünk, és folytatjuk szeptember 21-én, nyilvánvalóan maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 2 perc múlva lesz 7:30 szeptember 21-én, hétfőn. Ez az Antrics reggel. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek. És akkor folytassuk gyorsan Zsófival.
1: Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát lehet, hogy ezzel nem leszek túl népszerű, de általában mondjuk indokolatlan szerintem azt önmagában, hogy valaki, mit tudom én, 60 év feletti fehér hetero férfi, és ezt önmagában büszkeségnek éli meg. Tehát én azért sokszor úgy látom, hogy nem mindig csak az a büszkeség szerintem, amikor az ember tényleg maga tesz valamit, és valami értéket terem, nem pedig önmagában a létezése.
0: Hoppá!
1: Na, ez egy érdekes, most gyorsan igyekeztem végig gondolni a válaszát. Ez azt hiszem, hogy ez egyébként sarkítva érti ezt a választ, de értem, hogy mit mond Zsófi. Én azt gondolom, hogy a saját létezésemre pont, hogy büszke tudok lenni attól, hogy csak vagyok. Hogy nem feltétlenül a tetteim tesznek azzá, aki vagyok.
0: Húha, ez egy nagyon béj rókajuk vali.
1: Nem.
0: Hétfő reggel ilyenekre nem megyünk bele. Köszönjük Zsófinak végül, de nem utolsó sorban. És hallgassuk meg Anitát.
3: Hát, amire indokolatlanul büszkék az emberek, szerintem a kinézetük, ami egy adottság, vagy egy rendkívül jó plasztikai sebésznek a műve. Én azt gondolom, hogy erre büszkének lenni, hát nem tudom. Azt úgy kapjuk.
1: Igen, mondjuk a plasztikai sebészet az mondjuk ide tartozik, hiszen az egy mesterséges valami, nem? Tehát, hogy ez nem egy természetes dolog. Nem tudom, szerintem meghagyhatjuk az embereknek, mindenki legyen büszke, amire szeretne igazából. Aztán, hogy ezt nyilván a többi ember hogyan kezeli, vagy hogyan viszonyul hozzá, az már egy másik kérdés. Valaki túltolja, valaki, sőt, vannak olyanok is, akiknek igen, büszkének kéne lenniük valamire, és pont nem teszik. Mm.
0: Hát az is van, nyilván a két végletről beszélünk, igen. Akkor az is ott van. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
10: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
11: Tánctan folyamra, Gabikám!
10: De egyedül. És a férjed?
11: Remélem, hogy már ott vár.
10: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
11: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
10: És mégis honnan jött ez az ötlet?
11: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
10: És ki a tánctanár?
11: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
13: Igen!
12: Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház szekszárdi és kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon szegszett térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. A 65-ös főúton továbbra is két térségében a 16-os kilométernél Árokpartra is szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani, illetve Szekszárd kivezető oldalán Csatár után az 56-os főúton a 7-es és a 8-es kilométer között építési munkálatok folynak, ezért mindkét irányban útszűkület várható.
0: Köszi, Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, azt látom, hogy a Veselényiben van torlódás, a Pollákon van torlódás, ott a buszpályaudvar környékén, emellett a Rákóczini is lassabban lehet haladni, úgy a Zrínyi utcában és a Mátyás Király utcában szintén kis tömörülésre kell számítani, és ahogy Vali is említette, a Garai Gimi környékén még azért van
1: még a négysávos, ott le van még zárva, igen, gondolom ezért is vannak az elkerülő utcákban torlódás. Az antit.hu oldalon ott van a kiemelt cikkünk, ott még pontosan le van írva, hogy meddig várhatók a lezárások.
0: Így van, úgyhogy mielőtt útnak indul, informálódjon, és nyilvánvalóan vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrit. Reggel 3:48-kor van egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antrit, élőadásban van.
1: Júj! Jó reggelt kívánok! Én egy olyat szeretnék, mert vannak ilyen spontán bolond ökleteim, hogy a nagyfiam 24 éves, és nem lehetne fölkelteni telefonon, hogy odadom a számát, és mivel szalonversenyezik Kalocsán, mert volt bajnok, az Exotiktól esetleg a Go, tehát a Trabant számot lejátszani. Mert nekem ez így most így bepattant, és hát mondom, hogy nem tudom, hogy lehetséges, én odom a telefonszámot, és
0: legalább
1: lesz egy boldog napja.
0: Jó, akkor annyit kérek, hogy csörögjön vissza egy 3 perc múlva, és akkor megbeszéljük ezt, jó? Ne így élőadásban adjuk ki a telefonszámot.
1: Rendben. Nagyon szépen köszönöm.
0: Várjuk. Na, akkor lesz egy akció, jó, gerilla akció, előtte viszont érjük rá az időjárásunkra.
2: Az időjárásunk nagyon jól érzékel, hogy holnap kezdődik a csillagászati ősz. Mm. Egyébként holnap lesz ugye az őszi napi egyenlőség. Hát 17 fok van most kint, egy hideg front érkezett az éjjel, úgyhogy feltámadt a szél, kicsit visszahűl a hőmérséklet, be van borulva, úgyhogy ez is várható ma. Hát olyan felhős napos, igaz délutánra azt írják, hogy felszakadozik a felhőzet, úgyhogy napos időnk lesz. 21-22 fok lesz a maximum, viszont erős lesz a szél, úgyhogy erre figyeljünk oda. Most már talán leválthatjuk a nyári ruházatot kicsit ősziesebbre.
0: Jövő hétre azért még kelleni fog a nyári ruha, szerintem a 26-27 fokokba.
2: De még ma nem kell. Esernyő maradhat otthon, mert csapadék nem várható. A szél miatt talán, mivel erős lesz, kicsit hűvösebbnek fogjuk érezni a hőmérsékletet.
0: Így van. Köszi, Vali, hogy beavattál minket a titokba. A pollenjelentésre térjünk rá egy picit, mert hogy ugyan a véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, de ettől függetlenül továbbra is magas tartományban alakul a parlagfű pollen koncentrációja, tehát még okozhat problémákat. Ahogyan a kültéri allergén gombák is, mert hogy azok spóraszáma pedig extrém magas szintet is elérhet, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Az orvos meteorológia szerint hidegfront vonul át felettünk, fokozódó fejfájásra, akár migrénre is számíthatunk, emellett fáradékonyság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek, a szeles időben pedig ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk, és erősödhet a fejfájás is. Úgyhogy nagyjából így kalkuláljon, zenélünk, és folytatjuk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 2 perc múlva lesz 8 óra szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, összekezdjük nagyon röviden a mostani óránkat. A napi ötös tagjait kérdeztük ugyebár arról, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek.
1: De ez elég sok minden elhangzott, de ezek a külsőségek sok esetben akár a plasztikai sebészet, de azért szóba került az is, hogyha mondjuk egy szülő mondjuk úgymond a gyermekének az eredményeit használja föl esetleg az ő saját maga szereplésére.
0: Vagy nagyítja fel
1: vagy nagyítja fel, vagy például ami behozta az olyan nagyértékű vagyontárgyakat, autót, vagy bármit, amire talán egy bizonyos kerten belül oké, de azon túl azért már nem biztos, hogy helye van.
0: Így van, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hétfő van, ugyanis indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, Vali ismét kitett magáért, úgyhogy a hírek után jövünk a saját jó híreinkkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek!
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem!
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
9: Már 4950 forinttól.
10: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Út Díjfizető Szolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin kéj, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiud.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
8: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 21-én 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van Mali is, ugyebár? Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hétfő van, ami azt jelenti, hogy jó hírek órát tartunk, mindjárt kezdünk, tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 8 óra múlt 11 perccel szeptember 21-én hétfőn, és mielőtt belevágnánk jó hírek óránkba, ugye volt egy küldetésünk.
1: Volt egy küldetésünk, úgyhogy ezt hallgassuk is meg.
2: Jó reggelt kívánok, Kis Patrik.
0: Jó reggelt kívánunk, itt pedig a Rádió Antrit.
2: Jó reggelt.
0: Na hát kaptunk egy olyan információt, hogy születésnapja van.
2: Igen, a mai nap folyamán.
0: Akkor sok-sok boldogságot kívánunk mi is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi a terv?
2: Érzem magam.
0: Nagyon jó. Mi a terv?
2: Hát a mai nap kutyázunk egy kicsit, egy kis autószerelés, aztán délután pedig ünneplünk, aztán irány dolgozni.
0: Na, hát akkor hát dolgozni kell. Az mindenféleképpen. Muszáj, így van. Sok-sok boldogságot még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: És majd egy dalt is küldünk még.
2: Nagyon szuper. Örülök neki.
0: Szép napot.
2: Maguknak is, viszont hallásra.
0: És akkor küldjük is a dalt. Boldog születésnapot még egyszer.
3: Ez a Antrit reggel.
4: Ladies and gentlemen, this is from Antrim Usin.

0: 4:09 is elmúlt már egy perccel szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor most már megkezdhetjük jó hírek óránkat.
1: Így van, mert hogy a hétfőt mindig így kezdjük, és már nagyon sokat beszélgettünk arról, ugye, hogy hány ország már betiltotta a közösségi média használatot, és ennek kapcsán jelent meg egy új hír, miszerint az Európa Unió bejelentette, hogy betiltja a közösségi médiát a 13 év alattiak számára, és ezt a lépést a gyermekbiztonsági aktivisták is üdvözölték. A javaslatokat még múlt héten szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mutatta be. Sokan úgy vélik, hogy a nagy technológiai vállalatok hatalmas elsöprő és elsöprő és visszafordíthatatlan. Én nem értek egyet ezzel, nem kell elfogadnunk a függőséget okozó közösségi média tervezést, nem kell elfogadnunk, hogy a gyermekeket egyre szélsőségesebb tartalmakba vonzák, mondta. Mi döntünk a szabályainkról, nem a technológiai vállalatok. Az EU saját ellenőrzési rendszert fog bevezetni, és azt fogja követelni, hogy az alkalmazásboltok, nem pedig a platformok felügyeljék a hozzáférést. A 13 és 15 éves gyermekek naponta csak egy órára férhetnek hozzá a platformokhoz olyan úgymond mini fiókok révén, amelyeket szülőjük vagy gondviselőjük közösségi média fiókján keresztül hoznak létre. Tehát nem is a platformot szabályozzák ezek szerint, hanem magát az alkalmazást, hogy letöltheti-e?
0: Úgy vagyunk, igen.
1: A tizenéveseknek sokkal nehezebb lesz kijátszani ezeket a tilalmakat, nyilatkozta Peti Kredi, az Információs Technológia és Innovációs Alapítvány európai technológiai vezetője. Az EU ott fog sikerrel járni, ahol Ausztrália eddig kudarcot vallott.
0: Mert bizakodók legalábbis.
1: Érdekes, igen. Nem mindenki győződött meg a közösségi média tilalmáról, a kritikusok aggályokat fogalmaztak meg a magánélet védelmével kapcsolatban, arra figyelmeztetve, hogy mindenki személyes adatokat kell majd megadni a platformokhoz való hozzáféréshez. Sokan azonban üdvözölték a lépést, a technológiai kivételesség és a gyermekek profit érdekből történő szisztematikus kizsákmányolásának napjai megvannak számlálva. Mondta az egyik kampánycsoport ügyvezető igazgatója.
0: Nagyon kemények itt a vezetők.
1: Hát igen, mert hogyha most ezt gyakorlati szempontból nézzük, ugye, hogy oké, a platformhoz hozzáfér, de hogy most

0: Itt, ha jól értem, arra utazik az EU, hogy magát letölteni az alkalmazást, és az, annak ahhoz való hozzáférést tiltja?
1: Szerintem egy alapból a hozzáférést tiltja, másrészt pedig ugye ott van ez, hogy ezek a mini fiókok révén férhet csak hozzá egy órára, amit a szülő vagy gondviselő közösségi média fiókján keresztül hoznak létre.
0: Aha, tehát mindenképpen kell a szülői.
1: Tehát nem az van, hogy keresztül ő letölti és csinál magának egy profilt és használja, hanem a szülő mi a szülő felhasználói felületén keresztül, férhet hozzá egy órát ezek szerint, de hát ez megint kifogja. Na, én ezek olyan nehéz dolgok. Ausztrália is ugye bekéményített, hogy 16 év alatt, aztán elbukott, mert hogy játszott ki ezt
0: hát
1: az egészet?
0: Hát ez az, hogy lehet ezt kivitelezni, mert közben látjuk nyilván a közösségi média kártékony hatását, meg észleljük. De én azt gondolom, hogy ehhez a szülő mondjuk elengedhetetlen, hogy bevonjuk főszereplőként.
1: Ezt akartam
0: mert ha ő ebben nem partner, és nem ismeri fel ennek a káros hatását, akkor igazából bármelyik szervezet tiltakozhat ez ellen, hogyha a szülő ebben nem partner.
1: Nyilván azt sem lehet elvárni a szülőtől, hogy minden egyes mozdulatát nézze, vagy figyelje a gyereknek, de valamennyire azért érdemes oda figyelni.
0: Vagy valami korlátozást bevezetni. Igen,
1: hogy mégis mit művel az interneten. Igen. No, hát a lényeg, hogy van egy ilyesfajta törekvés, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, vannak még jó híreink, úgyhogy zenélünk és folytatjuk.
2: A Mokit és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 8 óra múlt 27 perccel, szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és folytatjuk jó hírek óránkat, és Vali, az előbb elfelejtettük a helyi jó hírünket, miszerint ugyebár meglett a rekord a születi felvonuláson, mert hogy 3100 fő részvételével sikerült felállítani a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás magyar rekordját szombaton.
2: És most hitelesítették is,
1: így
2: ezt a
1: van,
2: rekordot.
1: Hitelesítve is van, tényleg sokan voltak.
2: Sokan, de hát szerintem ezt mindenki tapasztalta. Szerintem sikeres volt így ez a születi fesztivál. Hát legalábbis tegnap ugye kérdeztük, ugye a borászok is, az egyik azt nyilatkozta, hogy abszolút elégedettek voltak a forgalommal, meg az egész jelenléttel.
1: Nagyon-nagyon sokan voltak, az biztos. No, térjünk rá a további jó hírekre, például arra, hogy Chile felszámolta a kutyáktól terjedő veszettséget.
2: Így van, ugyanis Chile lett az első dél-amerikai ország, amely közegészségügyi problémaként felszámolta a kutyáktól terjedő veszettséget. A múlt héten a Világ Egészségügyi Szervezet, ugye a WHO, ugyanezt az eredményt ismerte el a Bután esetében is. Ezen a héten a WHO bejelentette, hogy Chile is győzedelmeskedett a vírusos betegség felett. Az elismerést több mint 5 évtizedes erőfeszítéseket tükröz, amelynek célja, hogy a kutyák által terjesztett veszettség felszámolása volt. Kutyavédőoltások, felügyelet és a harapás utáni gyógyszeres kezeléshez való hozzáférés biztosítása révén. A WHO főigazgatója szerint ez egy történelmi jelentőségű eredmény, amely bizonyítja a közegészségügybe történő folyamatos befektetések hatását.
1: A kedvenc nevű WHO főigazgatónk, ugye a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus?
2: Igen, nagyon jól mondtad. Igen, eléggé bonyolult neve.
1: Megmaradt rögt az elsőnél, amikor említettük. No, hát tök jó.
2: Igen, és hogyha már maradjunk azért az állatoknál is olyan viszonylatban, hogy Izland várhatóan véget vet a kereskedelmi bálna vadászatnak.
1: Ideje volt.
2: Igen, ez az egyik azon kevés ország közül, ahol még mindig engedélyezett a kereskedelmi bálna vadászat, de talán már nem sokáig. A múlt héten az izlandi kormány bejelentette, hogy jövő év februárban felülvizsgálják az ország bálna vadászati jogszabályait, ami a gyakorlat végleges betiltását eredményezheti. Izland, Japán, Norvégia és a Feröer-szigetek az egyetlen országok, amelyek még mindig engedélyezik a kereskedelmi bálnavadászatot, annak ellenére, hogy 1986-ban globális moratóriumot vezettek be az állatok vadászatára. A kormány bejelentését üdvözölt egy non-profit szervezet, aki szerint ebben a szezonban már mintegy 80 felnőtt hosszú farkú bálnát ejtettek el az izlandi vizeken. A szervezet média vezetője úgy nyilatkozott, hogy ez egy igazán jelentős mérföldkő azokban az erőfeszítésekben, amelyek célja, hogy Izland kegyetlen és felesleges bálnavadászatát a történelem süllyesztőjébe küldjék. Jelentős politikai és társadalmi támogatás övezi ezt a kereskedelmi bálnavadászatot betiltó törvényjavaslatot, és meggyőző etikai, állatorvosi, jogi és természetvédelmi okok is okot adnak arra, hogy reméljük a sikerét.
1: Na, hát igen, azért 86-ban vezették ugye a globális moratóriumot, legutóbb a Greenpeace napján beszéltünk erről, hogy az is egyébként a Greenpeace egyik akciójának a következménye volt. Hát reméljük, hogy akkor Japán, Norvégia és a Feröer-szigetek is csatlakoznak majd ez a kezdeményezéshez.
2: És akkor még amikor beszélgettünk is erről a témáról valamelyik reggel, akkor még utána is néztük, hogy mi mindenre használják, mert én is hirtelen így meg voltam lőve, hogy úristen, de mire is használják, ugye a bálnát is, hát ott bálna zsírtól kezdve, akkor meg is kerestük, hogy milyen sok mindenre hasznosítják, igen.
1: Így van, hát reméljük, hogy akkor jövő februárban beszüntetik ezt. Van még jó hírünk, úgyhogy zenélünk és folytatjuk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.

0: 3:49 lesz 2 perc múlva, szeptember 21-én hétfőn, és ha elvileg most hallhatunk.
1: Most hallhatunk, igen, van egy bejelentett tervezett áramszünet, tehát igyekszünk az FM sugárzást is adni, hogy amennyiben fennakadás lenne, és elmenne az adásunk, akkor ez miatt van, online viszont folyamatosan hallgathatók vagyunk.
0: Így van, antrit.hu, ott lehet online is hallgatni bennünket, elnézést a kellemetlenségekért, nyilvánvalóan próbáljuk kihozni a legtöbbet a helyzetből. No, és akkor folytassuk jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Átbeszéltük már a Izlandon a válnavadászatot, Chilében a vezetséget, és akkor most térjünk rá arra,
1: kicsit
0: hogy
1: az
0: olvasni jó.
1: Mert hogy az örömért való olvasás és a jobb egészség között összefüggést találtak. Jó hír a könyvmolyoknak, függetlenül attól, hogy a könnyed romantikus regényeket, a klasszikusokat, vagy akár a képregényeket kedveli valaki, az örömért való olvasás javíthat az egészségen. Ezt támasztja alá az angliai Cambridge Egyetem új kutatása, amely összefüggésbe hozta az olvasást a jobb mentális egészséggel, a nagyobb empátiával és a demencia kialakulásának alacsonyabb kockázatával. A jelentés több ezer felnőttet és gyermeket érintő már meglévő tanulmányok adatait elemezte. Az egyik tanulmány az olvasást az Alzheimer-kór kockázatának 33%-os csökkenésével hozta összefüggésbe. Bár az olvasás szorosan összefügg az írás-olvasási készségek fejlődésével, a tanulmány a matematikai teljesítményhez is kapcsolódását mutatta ki, mivel az olvasás és a matematika hasonló kognitív folyamatokat igényel.
0: Wow.
1: A tanulmány vezetője úgy nyilatkozott, hogy az olvasás remek módja annak, hogy támogassuk agyunk egészségét, fejlesszük a fontos kognitív képességeket, és javítsuk jól létünket. Ez olyasmi, amit már kisgyermekkorban ösztönöznünk kellene, de valójában soha nem késő elkezdeni, és egész életünk során egészen idős korunkig hozhat előnyöket.
0: És milyen érdekes, hogy az Alzheimer kór kockázatának 33%-os csökkenése is ide került, miközben ugye ma van az Alzheimer világnapja.
1: Ó.
0: 2001 óta itt hazánkban is van ennek világnapja, úgyhogy olvassunk, az igazából mindenre jó.
1: És ide kapcsolódik egyébként egy következő cikk is, ugyanis Szingapúr egy olyan tervet dolgozott ki, hogy minél több embert ösztönözön az olvasásra, ugye ahelyett, hogy értelmetlenül görgetnék a telefonjukat. A városállam lakói mostantól nyomon követhetik olvasási szokásaikat, sőt, az olvasásért jutalmakat is szerezhetnek egy erre kialakított platformon keresztül, amelynek célja az olvasási kultúra erősítése. Rendkívüli bőségben élünk, tartalmak, információs ingerek világában, nyilatkozta a Nemzeti Könyvtár Tanács vezetője. Bármelyik pillanatban végiglapozhatunk több száz címsort, megnézhetünk egy videót, vagy szinte bármiről beszerezhetünk összefoglalót. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a bőség tompíthatja a kognitív funkciókat. Azt remélik, hogy az új stratégia segít majd ennek kezelésében, ösztönözve a mélyebb olvasást, a kritikus gondolkodást, a képzelőerő, az empátia és a figyelem fejlesztése érdekében. Tudják, hogy ezek a szokások apró, következetes cselekedetek révén alakulnak ki. Ezért nagyon egyszerű egy kis céllal kezdeni, olvasunk naponta 15 percet, akár buszon, lefekvés előtt vagy ebéd közben.
0: Így van egyébként az egész módszer, mert nem ír ez a cikk, de én találkoztam ezzel, az a lényeg, hogy azt hiszem órákat kell olvasni, és ha olvastál egy órát, akkor kapsz egy tokent,
1: igen,
0: amit aztán beválthatsz, mit tudom én, hány óra után egy dollárra. Tehát aztán igazából pénzt kapsz azért, hogy olvasol. Meggazdagodni nem tudsz belőle, mert több ezer órát kéne olvasni hozzá.
1: Igen,
0: csak
1: igen,
0: az is kevés
1: igen
0: lenne. De hogy van egy ilyesfajta motiváció, hogy ilyen kis mint egy dollárt kapsz, hogyha olvastál
1: meg
0: 100 órát.
1: Azt nézzük, most jön a jó kis ilyen bekuszkózós őszi idő. Talán többeknek lesz most így kedve olvasni.
0: Így van, és olvasni hallhattuk, hogy mennyire fontos, és mennyire jó is, és tényleg jó hatással van az agyunkra, meg igazából a
1: az egész jó létünkre, talán az egészségünkre
0: mindenre
1: is.
0: Mindenre kihatással van az olvasás, úgyhogy olvassunk sokat, meg hallgassunk dalokat, aztán folytatjuk.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Nagyjából 3 perc múlva lesz, 9 óra szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük most ezt a jó hírek óránkat, azért volt sok mindenről szó.
1: Elég sokféle területről ütöttünk be híreket, ugye az első az volt, a helyi jó hírünk volt, ugye, hogy a szexádi szüreti felvonuláson ugye rekordot döntöttünk, és hát ez volt a kitűzött cél, és hitelesítették, és 3100-an vonultak fel. Úgyhogy ez volt a mi helyi jó hírünk. Aztán beszéltünk újra egy közösségi média korlátozásáról, hogy vannak rá törekvések, de valahogy mindig úgy érzem, hogy talán falba ütköznek, hogy
0: hát sőt, hogy is Ausztrália lehet, bele is bukott.
1: Igen, hogy is lehet kiküszöbölni mondjuk azt, hogy a kiskapukat felhasználva mondjuk a fiatalok tudják használni a közösségi médiát, aztán ugye a bálna vadászat már több egyszerre téma jött, és most ugye Izland, aki fel fogja ezt függeszteni.
0: Hát várhatóan.
1: Ugye
0: csak egy tárgyalás lesz majd jövő februárban egy felülvizsgálat, tehát még semmi sem biztos, de hogy állítólag van egy ilyesfajta cél. Aztán beszélünk arról, hogy az olvasás nagyon-nagyon sokat javít mindenen, az életünkön, a jól létünkön. A
1: kognitív képességeinken.
0: Így van, az Alzheimer kór kockázatának 33%-os csökkenését is okozhatja, hogyha rendszeresen olvasunk.
1: És
0: Öröm,
1: igen, és hogy Szingapúr pedig bevezetett egy ilyen kezdeményezést, ahol jutalmazzák, hogyha jól emlékszem, jutalmazzák az olvasást igazából. Van.
0: Hogyha nem tudom, egy órát olvas valaki, akkor kap egy tokent, amit aztán sok-sok tokent be tud váltani $1, ha jól emlékszem. Tehát nem meggazdagodás a cél, hanem hogy egy plusz ösztönzés.
1: Én is néha az az igazság, hogy lusta vagyok neki elni olvasni. Aztán, amikor az embert úgy elkapja a hív, és talán egy tényleg jó könyvet, amiben úgy igazán bele tud merülni, az úgy nagyon ki tud kapcsolni.
0: Így van. No, hát szerintem megadtuk az alaphangot ennek a hétfőnek, meg ennek a hétnek, a csupa-csupa jó hírrel. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Szia-szia. A folytatásban pedig érkezik dr. Béres Judit, hiszen Bátaszék választott tegnap, úgyhogy az újdonsült polgármesterrel beszélgettünk a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A magyar államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója. Ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 21-én 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, a futárásban pedig érkezik dr. Béres Judit Bátaszék következő polgármestere. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 8-9 perccel, szeptember 21-én hétfőn. Ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben dr. Béres Judit Bátaszik, következő polgármestere. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
0: Na hát, ugye Bátaszik tegnap választott, maga biztos győzelem volt, amit ezt gratulálunk. Először is honnan jött az ötlet, aztán pedig hogyan érte meg a kampányt, a tegnapot, és hogy érzi magát most?
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, nagyon sok kérdést kaptam egyszerre, hogy hogyan jött az ötlet először is. A helyzet az, hogy 2024-ben képviselő lettem a helyi képviselőtestületben, és egyedül voltam nő. És úgy láttam, itt ez alatt a eddig eltelt durván 2 év alatt, hogy én nagyon sok mindenben máshogy gondolkodom, picit, mint a férfiak, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezt ki kéne próbálni, hogy milyen. Ez az egyik vonulat. A másik pedig az, hogy igazából tenni szeretnék a városkáért, a közösségért. Sok-sok elképzelésem is lenne, amihez még talán pénz sem kell feltétlenül, hanem egy nyílt, nyitott munkamódszert szeretnék bevezetni a magam számára, úgyhogy ezt mindenki lássa, mindenki átlássa. És hát ezért gondoltam, hogy megpróbálom. Egyébként is bátaszékű vagyok. Vissza is költöztem 2007-ben Bátaszékre a második házasságom során. Úgyhogy ezek voltak az eredői ennek a döntésnek.
0: No, és akkor a kampány milyen volt?
1: Hú, a kampány meleg volt.
0: Meleg volt?
1: 2 okból is. Többször megizzadtam, egyrészt mert 5000 fok volt, ugye augusztus 1-én lehetett felvenni az ajánlóíveket, és akkor augusztus első 2 hetében 4 alkalommal tartottunk kint az utcán fórumokat, ha úgy tetszik, aláírásgyűjtéssel egybekötve, meg bemutatkozással egybekötve. Hát azt hiszem, akkor voltak ezek a 40 fokok, szóval az borzasztó volt. Másrészt pedig, hát ez számomra egy elképesztően ismeretlen terep volt, úgyhogy emiatt is így többször megizzadtam, de nagyon örültem neki, mert nagyon nyílt volt, és nagyon sok kérdést is kaptam. Mm-hmm. Tehát nagyon érdekes volt, hogy én felépítettem egy vázát annak, hogy mit szeretnék elmondani, és akkor ez teljesen máshogy alakult, és nagyon-nagyon jó ötletek voltak. Aha. Nagyon-nagyon jó észrevételek, nagyon-nagyon jó ötletek, amiket aztán így folyamatosan és mindig beépítettem a következő fórumokba is természetesen.
0: No, és hogy milyen volt a tegnap? Azért mondom, hogy tegnap nehéz volt.
1: A tegnap volt a legrosszabb.
0: Tegnap
1: nagyon-nagyon rossz volt, főleg már így este 7 óra felé, amikor tudtam, hogy zárulnak az urnák. És hát azért izgultam, szóval ez nem is kérdés. Én először azt mondtam a férjemnek, hogy kikapcsolok minden telefont, bezárkózom, bebújok az a dunyha alá, nem tudom, de hát azt hiszem persze, hogy az ember ezt nem tudja megcsinálni. De nagyon-nagyon hamar jöttek azért eredmények, úgyhogy már, én nem is tudom, 8:30-9 felé valahogy már viszonylag minden eredmény befutott, úgyhogy nagyon, aztán akkor meg már nagyon örültem, igen.
0: És gondolom, hogy akkor ez kitart ma is.
1: Igen. Hát a mai nap az ilyen bocsánatot kérek a kifejezésért, szaladgálós nap lesz, de nem baj ez. Belefér, benne van.
0: No, hát folytatjuk egy dal után, úgyhogy maradjon velünk.
1: Köszönöm. Rádió.
2: Andrész.

0: 4:10 is elmúlt, már egy perccel szeptember 21-én hétfőn. Ez az Antrics reggel, folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Judit, a bátaszi következő polgármesterével, vagy akár már mondhatom, hogy polgármesterével?
1: Hát igen, igen, igen, lehet ma éjféltől, igen.
0: Na,
1: igen.
0: Nagyon jó. Egyébként az eskütétel meg a hivatalba lépés, akkor az hogy működik most?
1: Hát az úgy tudom, hogy hétfőn lesz az eskütétel, aha, a beiktatás, és gyakorlatilag október 1-től hivatalosan hivatalba léphetek, ha úgy tetszik.
0: Igen. De akkor ma reggel már úgy ébredt, mint bátaszi polgármester.
1: Igen, igen, igen. Igen.
0: Ez milyen érzés volt?
1: Igen. Hát nehéz. Igen, az ember érzi ennek a felelősségét. Sokan, nagyon-nagyon sokan gratuláltak itt az éjszaka folyamán is, meg reggel, meg hajnalban, meg telefonáltak, és többen utaltak arra, hogy jó lenne, ha az ember meg tudná tartani a régi önmagát, de hát ez feltétlenül így is marad. Tehát én nem hiszem, hogy az ember változik azzal, hogyha belép egy pozícióba, hogy a személyisége megváltozik. Én azt gondolom, hogy aki voltam, aki vagyok, az leszek majd ebben a hivatali helyzetben is. De mindenféleképpen felelősségteljes dolog lesz ez. Részben a pénzügyi dolgokat, aha, illetően, másrészt pedig a hivatali működést illetően, illetőleg harmadrészt pedig a emberek felé, kifelé, hogy mindenkit meg tudjak hallgatni, a jó véleményeket, az építő kritikát meg tudjam fogadni természetesen. Úgyhogy én ebből a szempontból abszolút nyitottnak képzelem majd a tevékenységemet, mert szeretném olyan értelemben bevonni az embereket, aha, hogy érezze mindenki, hogy mindenki tehet egy közösségért valamit. Nem biztos, hogy nagy dolgokra kell gondolni, hanem sok kis apró lépésből fog majd összetevődni, azt gondolom, ez a munka.
0: Hogyan vonná be akkor az embereket?
1: Hát az elképzelésem egyrészt az, és ez az egyik fórumon jött elő, oda jött hozzám valaki, és mondta, hogy szerint a tűzgyújtási rendeletünk az nincs egészen rendben. És ő egy szakember ezzel kapcsolatban, úgyhogy mondtam neki, hogy például, hogyha megválasztanak, akkor jelentkezzünk egymásnál, és akkor tekintsük át a rendeletet, megnézzük, hogy amin változtatni kell, mi az, ami esetleg nem jó, és ugye így jöttek az ötletek, hogy hát a városkában lakik egy csomó szakember, őket meg kell hallgatni ezekben a kérdésekben, mert hát hiszen például az önkormányzati rendeletek őróluk is szólnak, az ő életüket befolyásolják. És itt nem csak a szakemberekről van szó, hanem a

0: fiatalokról, a diákokról, az idősebbekről is, hogy kinek milyen elképzelése, vagy milyen igénye lenne ahhoz, hogy komfortosan, vagy jobban, jobb hangulatban érezze magát a városban. Úgyhogy mindenféleképpen, tehát Facebook oldalon, természetesen személyesen. Fölmerült például a fórumon az az igény, hogy tarthatnánk kin a piac téren egy ilyen nyílt fórumot. Aha. Rendszeresen, kötetlen beszélgetésben, ahol egy csomó dolog fölmerülhet, amit be lehet építeni a munkában. Úgyhogy így képzelem, igen.
1: Akkor lenne egy ilyen emberek felé forduló működés.
0: Így van, igen. Igen.
1: Ezt határozná meg inkább akkor
0: így van,
1: következő.
0: Igen, mindenféleképpen.
1: Na hát akkor beszélünk még ezekről az ötletekről, tervekről, de előbb meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 5 perc múlva lesz 9:30, szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Judittal, Bátaszék polgármesterével, akkor most már mondhatom így.
1: Igen, köszönöm.
0: Beszéltünk az ötletekről, meg a fórumokról, mik azok, amik megvalósíthatók a közeljövőben? Mert azért, azért nincs annyira jó helyzetben sem az önkormányzat, sem az ország.
1: Igen, igen. Hát sajnos ez a helyzet. Az igazság az, hogy mindenféleképpen először azok ezeket az előbb beszélt dolgokat szeretném megvalósítani, ehhez értelemszerűen pénz nem kell. Uh-huh. Ugye a városban van két futó nagyobb beruházás, az egyik az iskolai, óvodai, bölcsődei konyha. Igen. Beruházás, ami részben építési munkák, részben pedig eszközök, gépek beszerzésére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van folyamatban jelenleg a közbeszerzési eljárás, ami egy kicsit nehézkesen megy. A másik ilyen folyamatban lévő nagyobb beruházás az pedig a nappali ellátás, az idősek nappali ellátása. Ugye ott az a helyzet, hogy kiköltöztek a régi helyükről, uh-huh. Elméletileg azt kellene átalakítani, újjáépíteni, átépíteni, és most jelenleg a műfház egyik részében lett számukra kialakítva hely, ahol egyébként nagyon jól érzik magukat, csak éppen így a műfháznak nagyon kicsi a mozgástere, sajnálatos módon. Úgyhogy ezeket meg kell oldani, és hát az a helyzet, hogy a város költségvetése hát elég szűkös azon oknál fogva, hogy ugye még a hatályos jogszabályok értelmében a szociális hozzájárulást be kellett fizetnünk, illetőleg az iparűzési adótöblet is elvonásra került, úgyhogy itt vannak ilyen kérdések még, de nekem azért már régóta is, már 2024-ben is, amikor indultam képviselőnek, volt egy ilyen álmom, hogy ugye ott az úszoda Bátaszéken, és mellette ott van egy hatalmas füves terület.
0: Igen.
1: Egy hatalmas, tehát viszonylag nagy füves terület, ami gyakorlatilag kihasználatlan nyáron, és régen egyébként a strand is így ott van. Volt, hogy egy ilyen nem túl gondolt strandmedencét is lehetne, egy jó pofa kis büfével, meg tisztasági, egészségügyi helységekkel, ahol a gyerekekkel gyerekek eltölthetnék a nyaruk egy részét, gyerekes szülők kimehetnének, és ott eltölthetnének egy-két napot, egy-két hétvégét. Úgyhogy ilyesmi gondolataim is vannak. Hmm. Jó lenne egy fenntartható turizmust is a környező települések bevonásával. Nagyon-nagyon szép a fekvés, ugye Mórád irányában, a Völgység, Bátaapáti, Bonyhád irányában. Ha kelet felé megyünk, Baja felé, ott a Duna nem messze tőlünk. Bátaszéken nyílt számos vendégház, ahol vendégéjszakákat is el lehetne tölteni. Tehát ott is lehetne bevétel az azt tulajdonlók számára. Akár meg lehetne csinálni, például eszembe jutott a pécsi vasútvonal, amit megszüntettek. A világ egyik legszebb, igaz, hogy nagyon zögykölődős és nagyon hosszú ideig tartó vasútvonala volt, ami az utazási időt illeti, de nagyon-nagyon szép. Tehát, és most, hogyha a közösségi közlekedés ugye elkezdődik annak a fejlesztése, akkor azért lehet, hogy lehetne ezen a részen is kereskedni. Vagy észak felé tőlünk itt van Szekszárd, a Boraival, a gasztró kultúrájával is. Úgyhogy ezerféle lehetőség van, és hát Bátaszék mindig egy központi helyen feküdt, amit azért nagyon-nagyon jó lenne ebből a szempontból fenntartani.
0: Na hát, a feladat adott, azt abszolút, hiszem. Igen. Kitartást kívánunk hozzá, és jó munkát. Köszönöm, hogy
1: nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok. Minden jót. Viszontlátásra.
0: No, mi pedig a folytatásban rátérünk még egyszer az időjárásunkra, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Rádió! Rádió! Ant!

0: 3:10 is elmúlt már szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor térjünk rá mai időjárásunkra. Még egyszer, hogy azt szoktuk tenni, hideg fronttal indul a hét. Hát, hogy ebből mit érzünk, azt nem tudom, 18 fok környékén járunk, 22 lesz majd a maximum, és szépen kisütött a nap, ugye a reggel az ilyen borongós volt, felhős volt, sötét volt, most pedig szépen süt a nap, enyhén fúj a szél, de egyébként kellemes most odakünn leledzeni, ahogy ezt szoktam volt mondani, és hát igazából nagyjából ilyen lesz az egész nap, 22 fok, napsütés, igazából ezt lehet talán nagyjából elmondani, divattipünk, tehát őszies, öltözet, hogyha van ilyen, akkor azt vegye föl, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Aztán a pollenjelentésre is térjünk ki egy picikét, mert fontos, hogy bár véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka, attól még a parlagfű pollen koncentrációja közepes a magas tartományban alakul, tehát még okozhat problémát, ahogyan a kültéri allergén gombák szintén, mert hogy azok spóraszáma pedig országosan magas, extrém magas szintet is elérhet, tehát tegye meg a kellő óvintézkedéseket, és akkor az orvos meteorológia végül, ahogy mondottam volt, hideg front van, az vonul át felettünk, fokozódó fejfájásra, akár migrénre is számíthatunk. No, nagyjából ez tehát a mai nap, így készüljön, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: jár. 2 perc múlva lesz 10 óra, szeptember 21-én hétfőn, ez az Antrit reggel, nagyon gyorsan összegezzünk, mert kifutunk az időből. A napi 5-ös tagjaival beszéltük át azt, hogy mi az, amire indokolatlanul büszkék az emberek, aztán jó hírek óránkban megint körbejártuk a világot, csupa-csupa jó hírt hoztunk, végül pedig dr. Béres Judit Bátaszék újdonsült polgármestere volt a vendégünk, és most itt vagyunk, mozgalmas volt, továbbra is ajánlom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig újra együtt kezdjük majd a napot, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: hvtartar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt 10 óra is a hírek után már itt is vagyunk. Indul a délelőtt együtt, Gíci Adrien vagyok. Remélem jól indult a hétfőjük, és a következő órákban is találnak nálunk egy kis jó kedvet, zenét és persze kikapcsolódást.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: kedvencei és a tegnap slágerei mez a Rádió Antrit, most pedig nézzük, milyen idő vár ránk a héten. Nos, nagy változás előtt állunk, a héten hűvösebb idő érkezik hozzánk. Egy hideg front vonul át térségünkön, és ezzel együtt jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Szekszárdon és Tolna megyében is érdemes tehát elővenni a vastagabb pulóvereket, mert a nyárias melegnek most egy időre búcsút inthetünk. A hét elején még lehetnek erősebb széllökések, ma is holnap pedig futó záporok is előfordulhatnak. Holnap délután már csak nagyjából 16-20 fok körüli maximumokra számíthatunk, és bár szerdán sok napsütés várható, a reggelek igencsak hűvösek lesznek. A szélvédett helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet. Szóval, aki korán indul munkában, iskolába vagy éppen a szekszárdi piacra, annak bizony nem árt majd egy plusz réteg ruha. Napközben azért lesznek kellemesebb órák, és a hét második felében is kisüt a nap, de már egyértelműen az ősz hangulatát érezhetjük. A kertben dolgozóknak pedig különösen érdemes figyelniük a reggeli lehűlésre, hiszen a fagyérzékeny növények számára ez már figyelmeztető jel lehet.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki az elmúlt hétvégén, egészen pontosan szombaton Szekszárdon járt, annak biztosan feltűnt, hogy a város a szokásosnál is mozgalmasabb volt. A szekszárdi szüreti napok egyik leglátványosabb programjára a hagyományos szüreti felvonulással rengetegen voltak kíváncsiak, de ezúttal nem csak egy szép és hangulatos délután miatt emlékezhetünk majd rá. A felvonulás ugyanis rekordot is hozott, több mint 3,5 ezeren vettek részt benne, és ezt nem egyszerűen megbecsülték, hanem a rekord kísérlet miatt számláló biztos egyenként jegyezte fel a felvonulókat. Így vált hivatalossá, hogy Szekszárd új magyar rekordot állított fel a legtöbb résztvevővel zajló szüreti felvonulás kategóriájában. A menetben tényleg mindenki helyet kapott, voltak népviseletbe öltözött gyerekek, iskolások, hagyományőrzők, borrendek, sportolók, zenészek, csikósok, lovaskocsik, traktorok és természetesen motorosok is. A különböző közösségek együtt vonultak végig a városon, és talán éppen ettől volt igazán különleges az egész. A szüreti napok mindig Szekszárd egyik fontos közösségi eseményét jelentik, de az idei felvonulás most már egy rekorddal is bekerül a város történetébe. Több mint 3500 ember együtt vonult, együtt ünnepelt és egy olyan szombati délutánt teremtett, amire szerintem sokan még jó ideig szívesen emlékeznek majd vissza.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menü ajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gulyáslevest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető palacsinta vagy választható frankfurti sertésragú tésztával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálatom, itt karfiol levessel várnak bennünket, az A-menü leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell, jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz mákos tészta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most jön egy olyan dal, amihez elég néhány másodperc, és már is nehéz egy helyben maradni. Mark Ronson és Bruno Mars és az Uptown Funk következik, ami a hétfő délelőtt 5 pillanatok alatt feldobja, úgyhogy ha kell egy kis lendület önöknek, akkor ezt most érhangosabban is hallgatni.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Itt mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek, utána pedig természetesen újra visszatérünk a zenéhez. Maradjanak velünk, mindjárt folytatódik a délelőtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám?
5: De egyedül.
6: És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslat és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, híreket köszönjük szépen, már is folytatódik tovább műsorunk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot, további jó rádiózást kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az ősz megérkezésével nem áll meg az élet a kertekben, sőt, ilyenkor még bőven akad tennivaló. Szekszedon és Tolna megyében is sokan dolgoznak saját kertben, veteményesben, és most érdemes egy kicsit előre gondolkodni. Amit ugyanis ősszel elvégzünk, annak tavasszal nagyon könnyen megláthatjuk majd az eredményét. Most van itt az ideje a betakarításnak, az érett gyümölcsök és zöldségek leszedésének. Az almát, körtét, szőlőt vagy éppen a sütőtököt már nem érdemes sokáig a kertben hagyni, a sérült terméseket pedig különítsük el az egészségesektől. A veteményest is rendbe tehetjük, az egészséges növényi maradványok mehetnek a komposztba, a talajt pedig fellazíthatjuk és komposzttal javíthatjuk. Most ültethetünk gyümölcsfákat, cseréket és a tavasszal virágzó hagymás növényeket is, például tulipánt vagy éppen nárciszt. A gyepre is érdemes odafigyelni és a lehullott leveleket rendszeresen eltávolítani róla. Az avart viszont nem feltétlenül kell kidobni, egészséges levelekből kiváló komposzt vagy talajtakaró készülhet. És persze ne feledkezzünk meg az állatokról sem, egy kis lomb vagy ákupac menedéket adhat a kert élőlényeinek. A madáritatót pedig ősszel is érdemes tisztán és feltöltve tartani. Hogyha most egy kicsit gondosabban készítjük fel a kertet a térre, tavasszal rendezettebb és élettel telibb környezet fogadhat bennünket.
1: Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy érzékeny és sok családot közvetlenül is érintő témával folytatódik az Egészségszabad Egyetem program sorozata Szexádon. Szeptember 30-án, szerdán délután 5 órától a demenciáról, azon belül is egy különösen fontos kérdésről lesz szó. Mit érez maga a demens beteg? A téma azért is érdekes, mert amikor a demenciáról beszélünk, sokszor elsősorban a hozzátartozók oldaláról közelítünk. Arról beszélünk, hogyan lehet segíteni, hogyan változik meg a mindennapi élet, és milyen nehézségekkel találkozik a család. Ez az előadás azonban elsősorban arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy közben mi történhet magában a betegben. Mit élhet át, hogyan érzékelheti a környezetét és a saját helyzetét. Az est előadója Kollár István filmrendező, az Alzheimer című díjnyertes filmalkotója, valamint az Alzheimer Segítő Egyesület elnöke. A téma tehát nem csak szakmai, hanem személyes és emberi oldaláról is megközelíthető. Az esemény háziasszonya Pócs Margit, a mentálhigiénés műhely munkatársa lesz. Az előadás még egyszer tehát a szexádi csatárteremben kezdődik szeptember 30-án délután 5 órakor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
0: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt gulyáslevest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető palacsinta vagy választható frankfurti sertésragú tésztával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata, itt karfiol levessel várnak bennünket, az menü leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell, jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz mákos tészta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi klasszikus jön most, amelynek a ritmusát szerintem akkor is felismerik, hogyha még csak az első ütemek szólalnak meg. Michael Jackson és a Billie Jean egy dal, amely évtizedek után is ugyanúgy működik. Jöjjön most ez a legendás sláger itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt délúgy, hogy hamarosan jönnek a hírek, aztán újra találkozunk a legjobb zenékkel. Tartsanak velünk a következő órában is, van még bőven mindenből, ami jól jöhet egy hétfői napon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Konferencia a mesterséges intelligenciáról Pakson. Bátaszéki mester kapta a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Hétfőn viharos széllel érkezik egy hideg front. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Nebdénes szíjgyártómester, népi iparművész, 30 éve rendszeres részevője Szexárd testvérvárosának, Bitingheim-Bissingen legnagyobb éves vásárának, a Ferdemarktnak, azonban korára való tekintettel idén vett részt utoljára ezen a vásáron. A születi napokon arról kérdeztük a mestert, hogyan is indult el ez a kapcsolat.
3: Legelső az nagyon érdekes volt, Szexárd várostól jöttek le, hogy Bitingheim város polgármesterének szeretnének valami ajándékot vinni. Akkor beszélgettünk, és tudtam meg, hogy ott is a ló az egy fontos szereplő az ott életben, és akkor mondtam, hogy a polgármesternek egy ostort kellene vinni, hogy a munkatársai tudja megfelelően terelgetni vele. És akkor utána beszélgettünk tovább, és akkor, hogy sportolók mennek ki, mindenki megy ki Bitingheimbe, és kérdeztem, hogy nem lehetne egy olyan, hogy ne csak sportolók, énekesek, zenészek menjenek ki, hanem nem tudnák én, mint kézműves kimenni. És akkor utána kaptam egy meghívót Bitingheim városától, vagyis Szexárdon keresztül, hogy kimehetek. És ez egy nagyon furcsa, érdekes dolog volt akkor. A rendszerváltozás után volt ez valamikor. Ez egy kemény, másfél napos munka volt, amíg én kijutottam Bitingheimbe, de nem volt más lehetőség akkor a kint létre, a kint pénzkeresetre. És ez mindig egy kicsit lazult, és hát szerencsére már nem kell atakarni ahhoz, hogy kimenjek oda. A gyermekeim már több éve mondják, elég volt, ne menj ki. Féltünk, kell lesz nekünk. Egy darabig dacoltam a gyerekeimmel, és akkor beláttam, hogy mégis ez így sok nekem, meg ha egy gyerek így vigyáz az apjára. Azért az öregnek el kéne gondolkozni rajta, hogy hát ha hiányzik nekik. És akkor tényleg sokat gondolkoztam rajta, és az idén, amikor kim voltam Bitingheimbe, és akkor így megköszöntem a polgármester úrnak a kint levő több mint 30 évet.
2: Barta József a Suzuki Barta cégcsoport tulajdonosa és munkatársai üzleti rendelői AI konferencia címmel tartottak előadást a kis- és középvállalkozások számára rendezett szakmai rendezvényen az Erzsébet nagyszállodában 2026. szeptember 18-án. Olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat és automatizációs, illetve marketingeszközöket mutattak be, amelyeket a cégvezetők azonnal beépíthetnek a vállalkozások működésébe. A Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát kapta Bojár János bátaszéki tagságú sírkövesmester. Történelmi pillanatnak és méltó elismerésnek volt tanúja a bátaszéki delegáció szeptember 17-én csütörtökön Budapesten, a 33. Magyar Kézművesség napja alkalmában rendezett ünnepségen, az Ipartestületek Budapesti Szövetségének impozáns Veselény utcai dísztermében Bojár János bátaszéki tagságú sírkövesmester átvehette a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Miért különleges ez az elismerés? A Magyar Kézművességért díj az Ipartestületek Országos Szövetsége által adományozható legmagasabb rangú szakmai kitüntetések egyike. Azoknak a kiváló szakembereknek és mestereknek jár, akik évtizedeken át kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató hivatástudatukkal, a kézműves hagyományok ápolásával és a helyi közösségek iránti elkötelezettségükkel szolgálják a kisiparosságot. A bátaszéki iparos most első alkalommal részesült ebben a magasrangú aranyfokozatú elismerésben. A kitüntetésre a bátaszéki ipartestület terjesztette fel a tagját, és az ünnepélyes díjátadásra elkísérte őt a helyi ipartestület delegációja, Gerencsér János, Leák Béla és Péter Gábor is. Ez az elismerés nem csak Bojár János mester érdeme, hanem a bátaszéki ipartestület közösségének erejét is jelzi. A hosszú múltra visszatekintő bátaszéki szervezet jelenleg 85 fizetőtaggal, valamint a nyugdíjas és pátoló tagokkal együtt összesen 110 fős aktív tagsággal működik bátaszéken. November végéig kell gondoskodniuk a növelt hatótávolságú külső töltősű hibrid elektromos gépkocsik és külső töltésű hibrid elektromos plug-in hibrid gépkocsik tulajdonosainak a zöld színű rendszámtáblák lecseréléséről. Az új fehér rendszámtáblát a kormányablakokban lehet igényelni, közölte Facebook oldalán a Tolna vármegyei kormányhivatal. A gépjármű tulajdonosok szabadon választhatnak, hogy a rendszámok cseréjét, átrendszámozás vagy a típusváltás keretében történő legyártását, az eredeti betű és szám kombinációjú rendszám fehér alapszínben történő legyártását választja. Újabb Erasmus kalandra indult a Csapó Dániel középiskola csapata, ezúttal 8 fő, 11-12. Osztályos mezőgazdasági technikus tanuló és egy kísérő tanár indult útnak szeptember 14-én Németországba, hogy az Erasmus Plus program keretében szakmai gyakorlaton vegyenek részt Kölnicben. A megérkezés után megnézték a gyakorlati helyüket, ahol munka és balesetvédelmi oktatás után bele is vághattak a szakmai munkába. Megismerkedtek az állattartó telep mindennapjaival és betekintést nyerhettek a kézi és gépi fejés folyamatába is. Az első napok sok új élményt, tapasztalatot és szakmai ismeretet tartogatott számukra. A program szeptember 25-én ér véget. Paksi delegáció látogat Viskre. A kárpátai testvértelepülés református templomában elkezdődött az a restaurálási folyamat, amelynek több millió forintos összegét Paks önkormányzata jótékonysági akcióval finanszírozta. Az önkormányzati delegáció szeptember 21-én indul, forgatni is fognak a testvértelepülés lakóival és a restaurátorral is. A születi napok után sem maradunk programok nélkül, a következő időszak eseményeiről Gödrey Zoltánt, a Babicsinyáj Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
4: Jövő héten is több programmal várjuk a kedves hallgatókat, még úgy is, hogy most még jelenleg éppen a szexuális születi napok pillanatait éljük. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozattal indulunk szeptember 21-én, szeptember 26-án pedig a mentálhigién és műhely szervezésében lesz önkéntesek napja. 2026-os Gemenc hangjára is szeptember 26-án kerül sor. Nagy szeretettel várjuk oda is a jelentkezőket, a versenyzőket. A Bérköteles címmel, az Élet máshogy van címmel Janklovics Péter önálló estjére kerül sor rendezvénytermünkben szeptember 28-án 19 órától. A felsoroltak mellett pedig a szexuális születinapok előtt pár nappal megnyíló kiállításokat is jó szívvel ajánlom, így Mózer Zoltán Időbe zárva című kiállítását a Művészetek Házában, a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében az Egyfürd Szexárd alkotóművészeti kiállítást és 40 év fazekasság 40 kerámia díja szexárdi borvidékről címmel Rács Róbert fazekas mester tárlatát, amely a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galéria várja az érdeklődőket. Minden programunkról további részletek a szexárdagora.hu oldalon találhatók, valamint Facebook, Insta és TikTok oldalainkon.
2: Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néha viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán érdekes hagyományozó programra szeretném felhívni hallgatóim figyelmét. Hogyha szeretnek olyan történeteket hallgatni, amelyek mögött ott van egy-egy különleges mesterség és egy ember egész életútja, akkor figyeljenek. Szeptember 24-én, csütörtökön délután 5 órakor, Szekszedon az I. és Gyula könyvtárban folytatódik a Mesterségem címere című előadás sorozat. Ezúttal Illés Tibor cipész és gyógycipőkészítő mutatkozik be. A beszélgetések különlegessége, hogy nem egyszerűen egy szakmáról hallhatnak majd az érdeklődők, hanem maguk a mesterek mesélnek a tapasztalataikról, az élményeikről és arról, milyen érzés egy olyan hivatást művelni, amelyhez komoly szakmai tudás, türelem és kézügyesség is szükséges. A program helyszíne a Szekszedi Tudásközpont. Hogyha valaki szereti megismerni azokat a régi vagy éppen ma is élő mesterségeket, amelyeknek különleges hagyománya van, akkor ez egy kellemes és tartalmas szeptemberi program lehet, amihez mi előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: stop lying.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Október első napján világszerte a zené a főszerep, hiszen október 1-e a zenevilág napja. Szekszárdon ebből az alkalomból a különleges közös hangversennyel készül a Szekszárdi Kamara zenekar és a Pécsi Vonósok. Az ünnepi koncert október 1-én csütörtökön este 6 órakor kezdődik, a Művészetek Házában itt Szekszárdon. A zenevilág napján október 1-én különböző programokkal emlékeznek meg arról, hogy a zene mennyire fontos rész az életünknek. Nem csak szórakoztat, hanem össze is kapcsolhat bennünket. Közös élményt adhat, és sokszor akkor is képes kifejezni érzéseket, amikor szavakkal nehéz lenne megfogalmazni azokat. A szekszárdi koncert ebből a szempontból is szép alkalom lehet, két vonós zenekar találkozik egy ünnepi műsorban, így a közönség egy közös zeneélmény részese lehet az zenevilág napján. A hangversenyre a belépés díjtalan, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
10: Tánctam folyamra, Gabikám!
9: De egyedül. És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Van az a dal, ami már az első hangokkal mosolyt, csal az ember arcára, és a Sofia pontosan ilyen. Valószínűleg egyik legismertebb slágere következik, könnyed, napfényes hangulattal. Már is érkezik a Sofia, mit a Rádió Andriton. Tovább jó rádiózást kívánok Önöknek!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én további szép hétfőt, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gézi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók utánjáró támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak.
2: Rádió Andrit időjárás.
8: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 101.
9: Egy újabb hét indul itt az Andriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, és velem Vörös Levente vagyok. 13 óra után járunk már 3 perccel. Nekivágunk ennek a nyögvenyelős hétfőnek azért a délutánban. Lenny Kravitz meg az American Woman elszólásuként.
2: Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Ez a Rádió Antrit.

Szigala és az Easy Love Burger itt az Antriton. Két perccel léptünk túl a negyed kettőn. Csodálatos délután kívánok, jó munkát, ha éppen melózik. Bár nem tudom, hogy jó munka létezik-e. Az viszont biztos, hogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei pörögnek a folytatásban is. Britney Spears klasszikusa érkezik a 90-es évek végéről. Ez az Oops, I Did It Again, a 105-en.

0: Speed from Desire a Gálától itt az Antriton a ma kedvencei, de meg a tegnap slágerei között 13 óra 31-et írunk szeptember 21-én hétfőn a Mátékat kell köszöntenem, illetve a Mirellákat, vagyis őket szeretném köszönteni, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat. A Máté a héber Mátityahu névből származik, hasonlatos a Matánya névhez, amelynek jelentése nagyjából ugyanaz, de mégis két párhuzamosan külön használt névről van szó. A Mátityahu görög átírása a Mátiás, azaz Mátyás, ennek korai magyar bibliai változata a Máté. A Mirella pedig latin eredetű női név, a jelentése csodálatra méltó, hát sok boldogságot a Mátéknak és a Mirelláknak. Vannak születésnaposaink, emlékezünk Gróf Széchenyi István magyar főrendre, a Magyar Tudományos Akadémia alapítójára, Sinkovics Imrére, Kossuth Díjas magyar színművészre, a Nemzet színészére, meg is mutatok egy részletet, az ő szinkronhangjaiból igen ikonikus volt az ő orgánuma.
1: Szimba, most elmondom neked, amit az apámtól hallottam. Nézz a csillagokra. A múlt idők nagy királyai a csillagok szemével néznek le ránk.
0: Az Oroszlán királyból volt ez a részlet. Hát nagyon-nagyon sok filmben megfordult a hangja Sinkovics Imre, a magyar nemzet színésze. Aztán vannak még születésnaposaink, Stephen King, amerikai író, az úgynevezett popkultúra első számú írójaként szokták őt emlegetni, ő is ma ünnepel, ahogy Szirtes Ági, Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas magyar színésznő érdemes művész is. De ma vágja a tortáját Kis Endre, azaz Andy, a Hooligans együttes dobosa, akivel tegnap volt szerencsém beszélgetni, rendkívül jó fej, fel is robbantották a Béra királytéri színpadot a születi napok záró napján. Aztán van még születésnaposunk Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, valamint Jason Derulo, akinek a hangja lehet ismerős, mert hogy ő egy amerikai énekes. Úgyhogy sok-sok boldogságot kívánunk nekik!
2: Happy birthday!
0: És már nyitom is a kalendáriumot, megnézzük, mi történt ma. 1235-ben Julianus barát, domonkos szerzetes és három társa útnak indult Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére. Aztán ugrunk egy nagyot, 1792-ben lemondott 16. Lajos francia király, és kikiáltották a francia köztársaságot is, szintén ezen a napon. 1846-ban Széchenyi István születésének jubileumi évfordulójára időzítve Balaton Füreden vízre bocsátották a Kisfaludi névre keresztelt gőzhajót, ezzel pedig kezdetét vette a Balatonon a gőzhajózás. 1883 megint egy ilyen nagy esemény, Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatóját tartották a Nemzeti Színházban, 1930-ban pedig Johann Ostermayer feltalálta a vakulámpát, a villanófényt. Az utolsó eseményünk 1975, az első nyugati popstár lépett fel ekkor a Szovjetunióban, nevezetesen Elton John. De ma van egyébként a Magyar Termékek napja, civilek kezdeményezésére Széchenyi István születésnapján, a Magyar Dráma napja az Ember tragédiájának ősbemutatója miatt, a Béked nemzetközi napja, ez egy ENSZ ünnep, az Alzheimer világnap, valamint a Hála világnapja is. No hát, mi is hálásak lehetünk, azt hiszem, a következő zenekar nem oszlott fel, pedig gondolkoztak rajta, ennek mi nagyon örülünk. A Maroon 5 meg a This Love már be is van készítve, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Egy olyan együttes jön, akik meghatározó szereplői a zenei életnek, ugye az ezredforduló óta még most is. Bizony volt egy időszak, amikor azt hitték, elérték a csúcsot és fel akartak oszlani, de aztán gyorsan észbe kaptak és még több slágert gyártottak. Ők a Maroon 5 meg a This Love, itt a 105.1-en.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: Na, hogy szeretem ezt a dalt. A Sunrise Avenue énekelt, ez volt a Hollywood Hills, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. Itt az Antriton 13 óra 58-at írunk, szeptember 21-én hétfőn járunk, az első óránk végéhez érve pedig nincs más hátra, mint előre. Érkeznek a hírek, aztán természetesen ránézünk majd az utak helyzetére, és aztán vissza a legnagyobbakhoz. A Matt Cole meg a Back in Indit, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan buvi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Nem egész 4 perccel járunk, 14 óra után meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Vannak munkálatok a környéken, amelyekre érdemes azért figyelni. Az M6-os autópályán, az M9-es csomópontnál aszfaltoznak például, ott a leálló sávot és egy forgalmi sávot nem lehet használni. Ezen kívül az M9-esen is munkálkodnak, ott burkolatjel festés mellett, útszűkület mellett haladhat a forgalom. Aztán itt Szekszárd környezetében is útépítés miatt az 56-os főúton, például a vasúti kereszteződésnél az elkerülőn van útszűkület, erre mindenképpen számítson, hogyha arra fele megy, illetve az 56-oson déli irányban Szőlőhegy felé szintén építési munkálatokat végeznek, ott is útszűkület mellett lehet haladni. Az M6-os autópályán van még munkálat, Őcsénynél a berendezések karbantartása, javítása zajlik, mind a két oldalon, tehát a Budapest felé és az országhatár felé is, ez az Őcsényi fel lehajtó környékén van, a leálló sávot és egy forgalmi sávot mindkét irányban lezártak. Ezen kívül van még egy munkálat, ami már ugyan a megye határon kívül van, de Vémén térségében még aszfaltoznak, ez is forgalmi sáv lezárásával jár, a 171-es, valamint a 172-es kilométerek között szintén az M6-os autópályáról beszélünk. Aztán az 55-ös főúton van útmenti növényzet gondozása miatt útszűkület Alsónyék térségében, illetve Pörbölyön keresztül egészen a Bajai Tűr István hídig kaszálnak, úgyhogy ott is a közutasok mellett halad a forgalom, fokozottan figyeljen rájuk. Ezen kívül a városban azért a közlekedés még elég kaotikus, nem lehet mindent használni, nem oldottak fel minden lezárást, például a Szent István téren továbbra sem lehet közlekedni ma éjfélig, de azért elég sűrűnek néz ki a főút is az Újvárosi templomnál, a Damjanich utca, valamint az elkerülő autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakasza is. Már van forgalom a főúton, ez azt is eredményezi, hogy a kórházi lámpánál, a kápolnánál elég nagyok a sorok, illetve a Csatári torok körforgalma is elég élénk forgalmat mutat. Ezen kívül rendőrről trafiról érkezett bejelentés az 5603-as útról, ez Bonyhád Börzsönynél van, fönt a Dombon, illetve a 6-os úton is Bonyhádnál a Lejtőn mérnek. Aztán a 65-34-esen Kismányok felé, hogyha haladna, akkor mindenképpen figyeljen, mert a rendőr trafi ott áll, és természetesen méri az autósokat, legyen egy kicsit könnyebb a lába, hogyha arrafele halad. Ezen kívül pedig, ha lát valami szokatlant, akkor várjuk a hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en is, segítsen, hogy mi is segíthessünk másoknak. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Most pedig már érkeztetnek a dalok, megindítjuk második óránkat itt az Antriton. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei bekészítve, a Metcon és a Begin már be is robbantja az órát.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Real Mako és az Another Night itt az Antriton, fél háromhoz érünk hamarosan, éppenséggel most egészen tűpontosan ott vagyunk, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szóltak és szólnak itt az Antriton, majd a folytatásban is, de előbb, ahogy szoktam, ránézek ilyenkor az időjárásunkra. Odaként gyönyörű szép az idő, talán meg se lehet mondani azt, hogy szeptember van. Jó, azért fújdogál a szél, ezzel mindenképpen készüljön, ha megy valahova, viszont gyönyörű szép kék az ég, felhők nincsenek, és 22 fokot mutatnak a hőmérők, majd itt a következő órákban azért ez megy le folyamatosan, és velünk marad ez az élénk észak-nyugati szél, ami az egész napunkat végig kísérte, hát ez ilyen szeles napra sikeredett, a holnap is ilyen lesz, ezzel talán nem árulok el majd semmilyen újdonságot, az biztos, hogy mostantól majd egy kicsit rosszabbodik az idő, holnap 19 fok, de még egyelőre várjunk ezzel, ne szaladjunk ennyire előre. A parlagfű pollen szezon csúcs időszaka szerencsére véget ért, most már magas pollen koncentrációval vannak jelen a levegőben, a gombák viszont extrémen, úgyhogy ha valamilyen allergiás tüneteket tapasztal, akkor mindenképpen forduljon az orvosához, ő tud segíteni. Ezen kívül hideg front vonul át felettünk, úgyhogy fokozódó fejfájásra és migrénre is számíthat. Fáradékonyság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek, a szeles idő pedig úgy ámblok, ingerlékenyebbé, feszültebbé tesz minket, és a fejfájás is erősödhet. Ha felszakadozik a felhőzet, ezt látjuk egyébként, hogy a napsütés kedvezően hat most a hangulatunkra, a közérzetünkre, tényleg most nincsenek felhők az égen, majd lehet, hogy még jönnek, de nem kell tőlük félni, esni nem fog, ami viszont nagyon fontos továbbra is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, illetve reggelente már a réteges öltözködés, ezt holnap reggel erre is javaslom. Őszies ruha, ezt ajánlja most már az időkép, hát talán ez most már annyira nem nagy meglepetés. Én pedig ajánlom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, dalokból van egy jó pár darab, Kygo és Avamax közösen majd a folytatásban, a Whatever, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110.000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Vissza a világ egyik legismertebb lemezlovasa, Kygo és az albán származású amerikai énekes Eva Max közöséhez, ami 2024-es kiadása után több, mint több országban is előkelő toplistás helyezést ért el, na meg persze platina lemezeket is hozott. Ezt tőlük a Whatever.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: kedvencei, nem meg a tegnap slágerei szólnak itt az Antriton. 14 óra végéhez értünk, ez azt jelenti, hogy Joli hozza hamarosan a régió meg a térség legfontosabb híreit, ebből informálódunk, aztán pedig jönnek vissza a legnagyobb dalok, Ricky Martin és a Living La Vida Loca. Ezzel megyünk tovább a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Dr. Béres Judit lett Bátaszék polgármestere, miniszterelnöki látogatása szüreti napokon, kedden is marad a viharos szél és a 20 fok körüli hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 21-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Vasárnap lezajlott Bátaszéken az időközi polgármester választás, ahol dr. Béres Judit a szavazatok 60,24%-ának megszerzésével lett az új polgármester, akit arról kérdeztünk, hogy mi motiválta abban, hogy elinduljon a választásokon.
9: Az, hogy miért indultam polgármester jelöltnek, és miért gondoltam erre, amikor megüresedett a polgármesteri szék, az egyrészt azon oknál fogva vetődött fel bennem, hogy miután egyedül voltam a képviselőtestületben 2024 óta nő, azt vettem észre a különböző döntések meghozatalakor, hogy én nagyon sok mindenben máshogy gondolkodom, mint a férfiak. Ez nem minősítés kérdése, nehogy félreértés essék, de az biztos, hogy más előnyöket, illetőleg más hátrányokat láttam bizonyos dolgokban, és azt gondoltam, hogy ez talán egy közösségnek előnyére is válhatna. Másrészt pedig pont ez alatt a két év alatt, amióta képviselő testületi tag lettem, elképzelésem is volt arról, hogy milyen irányba tarthatna ennek a kisvárosnak a fejlődése. Természetesen ehhez utóbb a fórumaimon nagyon-nagyon sok plusz erőt, energiát és elképzelést, ötletet is kaptam, amit egyébként folyamatosan beépítettem a később megtartott fórumaimba is, és nyitott vagyok most is, és ezután is nyitott leszek mindenféle elképzelésre. Természetesen én azt is gondolom, hogy a kritikát is el kell fogadni az embernek, és én ezt is vállalom, és erre is nyitott vagyok, sőt, ezt igénylem is. Tehát ha egy tisztességes, jó szándékú kritikát kap az ember, azt bizony meg kell fogadni. El is lehet beszélgetni róla az eltérő véleményekről, mert hát azt gondolom, hogy a változatosság az meggyönyörködteti az embert.
8: Dr. Sárosi József meghívására szombaton este Magyar Péter is kilátogatott a szekszárdi születi napok rendezvényére. Közel 2 órát töltött Szekszárdon, és ez idő alatt több száz emberrel beszélgetett, fotózkodott, a legfiatalabbaktól egészen a legidősebb generációig. A miniszterelnök a következőket írta a Facebook oldalára. Szeretném nektek megmutatni a szexárdi szüreti napok valódi arcát. Sok-sok ezer ember a világ minden részéről békében, mosolyogva, a világ talán legfinomabb boraival és a hagyományos magyar konyha csodáival. Zene, hagyományőrzés, kulináris élvezetek már évtizedek óta. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy veletek lehettem. Jövő ilyenkor újra szexárd. A napokban Remete Szőlősön rendezték meg a harmadik belügyi drónkupa 2026 elnevezésű versenyt a rendőrségi oktató és kiképzőközpont területén. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság csapata első alkalommal vett részt az idén 28 alakulatot számláló megmérettetésen. Az indulók között volt több vármegyei rendőrfőkapitányság csapata, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség, a terrorelhárítási központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a BM országos katasztrófavédelmi főigazgatóság és területi szervei, a büntetés végrehajtás országos parancsnokság és területi szervei, az országos polgárőr szövetség, továbbá a Nemzeti Adó és Vámhivatal versenyzői. A selejtezőt a vármegyei rendőrök a 7. helyen zárták, ezzel tovább jutottak a legjobb 14 csapat közé. A második napon az előkelő 8. helyet szerezték meg. A csapat tagjai voltak Szemes Norbert, Pernyész József, Herbert Tamás, Szentes Bálint, Lusigy Dávid és Bajusz Szilárd. 2026. szeptember 14-16 között szervezték meg Szarvason a 9. országos halőri szakmai találkozó és versenyt a Nébik Állami Halőrszolgálat és a MOHOSZ OHSK szervezésében. Ez a rendezvény kiváló alkalom arra, hogy az ország különböző részein dolgozó halőrök új szakmai ismereteket szerezzenek, tapasztalatot cseréljenek és összemérjék tudásukat. A MOHOSZ tagszervezeti egységbe tartozó 28 halgazdálkodásra jogosult szervezet nevezte 3 fős versenyzői csapat, egy fő szakmai vezetővel, kísérővel. A versenyzőknek többek között szakmai tesztben, elsősegélynyújtásban, illegális halászeszközök felkutatásában, jegyzőkönyv készítésben és különböző erőléti és ügyességi feladatokban kellett helytállniuk. A Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének csapata nagyszerű teljesítményt nyújtott, amelynek meg is lett az eredménye. 28 induló csapat közül országos 3. helyen zárt a TOHOS csapata. Mindezen felül a legrangosabb kitüntetést Rigó László vehette át, akit az év halőrének választottak. Az 57. Siók Kupa döntőjén magabiztos győzelmet aratott a Tarka SC csapata, így Szekszárdon marad a vándorserleg. A mérkőzés Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
10: Nagy sikerrel zárult az 57. Siók Kupa, nem csak azért, mert itthon tudtuk tartani a trófeát, hanem azért, mert mind a két mérkőzésünkön pazar játékkal rukkoltak elő a lányok, de különösen igaz ez a nehezebb ellenfél ellen a döntőben. A DSK Brandiz csapata ellen léphettünk pályára. Én megmondom őszintén, az első napi találkozók után azt gondoltam, hogy ez egy egylabdás mérkőzés lesz, vagy legalább, vagy legfeljebb 10 ponttal tudunk nyerni csak, és ennek ellenére végig domináltunk. Hihetetlen jó támadó játéka van a csapatnak. Igazi frissesség jellemzi a magyar játékosainkat. Én úgy gondolom, hogy már most látszik, hogy remekül sikerültek az igazolásaink. A nagyokkal, ha fel szeretnénk venni a versenyt a bajnokságban, gondolok itt a Pécsre, Miskolcra, Győrre, Sopronra, akkor azt gondolom, hogy belső poszton kell egy picit erősödnünk, bár Szűcsréti Jáni Zsófi és a kubai játékosunk is a második találkozón elég domináns játékkal rukkolt elő, de azt gondolom, hogy nagyon várjuk majd az amerikai játékosunk érkezését, aki sajnos az első találkozóra még nem lesz itt, mert neki még a Women NBA-ben van dolga, kint van Amerikában, de nagyon bízunk benne, hogy akár már a második fordulóra itt lesz. Szóval nagyon sok egyéni jó teljesítmény volt, sok díjat itthon is tartottunk, de azért sem szeretnék senkit kiemelni a csapatból, mert úgy gondolom, hogy a teljes mezőnysorunk extrán szerepelt, és én nagyon bízom abban, hogy a magyar bajnoki pontvadászatban is ilyen hihetetlen jó csapatjátékkal tudunk majd játszani.
8: Kedden szeles marad az idő, élénk, erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szekszárdon kedden hajnalban 11, napközben 20 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jó, rendben, nagyon szépen köszönjük a híreket, zakatolunk is tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Egy óra van hátra a hagyományos munkaidőből. Meg is indítjuk ezt, hogy könnyebb legyen kibírni Ricky Martinnal és a Living La Vida Loca-val.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Rádió Antré. FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. What we're saying is not protesting.

0: A ma kedvenceim, de meg a tegnap slágerei szólnak itt a Rádió Antricon. 15 óra derekán vagyunk, és véget értek a szexerdi születi napok, most már inkább a pakolási a főszerep, még azért több helyen le van zárva a város, na de van program, ami azért még mindig látogatható. Kiállítások egészen pontosan a Babits Mihály Kulturális Központban várják az érdeklődőket, már a születi napok előtt megnyitottak, és egészen október 10-ig látogathatók is, úgyhogy még el lehet menni, érdemes megnézni ezeket. Az egyik az Egyfürd Szekszárd alkotó művészeti kiállítás a születi hagyományok jegyében. Több szekszárdi és vármegyeszékhely környékén élő művészt kerestek meg, szólítottak meg, közösen valósítanak meg egy csoportos kiállítást. A cél, hogy a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományait és varázslatos tájait ábrázolják a művészet által. Ez egy tökéletes kísérő program volt, és mint említettem, egészen október 10-ig látogatható, hétfőtől péntekig 10 és 17 óra, szombaton pedig 10 és 14 óra között a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében. Ha pedig már ott jár, akkor a Bakta Galériába is mindenképpen érdemes beugrani. Itt a 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről Rács Róbert fazekas mester népi iparművész keramikus 40 éves jubileumi kiállítását láthatja egészen október 10-ig, ezt is a már említett nyitvatartási időben. Úgyhogy érdemes betérni még most is egy kicsit a születi napokra hangolódva, hát nem megy ez olyan gyorsan kibelőlünk, rengeteg buli áll mögöttünk, egy rekord felvonulás, és azt hiszem, hogy sokáig fogjuk még emlegetni a 2026-os szexerdi születi napokat, hát ezzel még egy tökéletes pontot lehet varázsolni arra az íbetűre a két kiállítással. A Babits Mihály Kulturális Központban tehát a szexerdagora.hu oldalon pedig minden fontos információt megtalál ezzel kapcsolatban. A folytatásban pedig már zakatolunk is tovább, mert hogy érkeznek a dalok, a ma kedvenceine meg a tegnap slágerei közül válogatunk, Rácz Gergő és a Valami, egy újdonság érkezik hamarosan, ne menjen sehova. Valami történt akkor köztünk, nem beszélünk, úgy döntöttünk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
3: Tánctan folyamra, Gabikám!
2: De egyedül. És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
2: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsat teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
2: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
2: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekes zeneszerző a Parka, VIP vagy a Full Moon együttesekből is ismerős lehet, de következő szólódala egy igazi újdonság. 11 évesen kezdett gitározni, 15 évesen pedig megnyerte első versenyét is. Ő Rácz Gergő és a Valami itt a 101-en.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri. FM 105.1. Rádió Antri.
6: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.
7: Valamit

0: Közeledünk a 16 órához, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig dübörögnek a fülünkben itt a Rádió Antriton. Üdvözlöm, csodaszép délutánt kívánok, hamarosan vége a hagyományos munkaidőnek, ez pedig azt jelenti, hogy irány haza, én, hogy szoktam, hozom ehhez majd a legnagyobbakat, Ellie Goulding és a Burn, ezzel indítjuk majd útjára a pihenést, tartson velünk! And we're gonna let it burn.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj Fizetőszolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: 16 óra is elmúlt már, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel bulizunk tovább a folytatásban is. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Úgy néz ki, hogy túléltük a hétfőt, remélem ön is végzett már a melóban. Ehhez hozom majd a pihenés, ez a legnagyobbakat. Nelly Goulding dalával indulunk, ez Burn.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió

0: Szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, 16 óra közepén járunk már, és egy programra szeretném felhívni a figyelmét. Bár a nyár véget ért, egy közösségi sétát ugyan még szerveznek a szüreti levezetőjeként, a Szekszárdi Sportközpont minden hétfőn 17 óra 30-kor a Garai tértől indít egy ilyen közösségi sétát, ahol igyekeznek együtt indítani a hetet egy kis mozgással a friss levegőn, várnak egyébként mindenkit erre a kötetlen sétára, legyen szó akár társaságról, akár családról, akár pedig egy egyedüli sétáról. A szüreti fesztivál pörgése után most a kikapcsolódáson és a feltöltődésen, na meg persze a jó társaságon van a hangsúly, a Szobornál van a találkozó, tehát 17:30-kor. Az útvonal ezúttal nagyjából 2,65 század kilométer, a séta pedig rossz idő esetén elmarad, de valószínűleg erre most nem kerül sor, mert gyönyörű időnk van, egy picit fúj a szél, de azon azt leszámítva azt lehet mondani, hogy tökéletes séta idő. A részvétel saját felelősségre történik, az útvonal pedig ezúttal ez a 2,65 kilométer a Garai tér szobortól indul a Babits Mihály Kulturális Központ mellett, a Tinódi utca, a Mátyás Király utca érintésével körbe fönn a Rákóczi utcán, a Kadarkán vissza, és aztán a posta előtt újra a Garai téri szobornál kikötve. Ez tehát a mai útvonal, de megtalálható a Sportközpont Facebook oldalán az esemény alatt is, közösségi séta, a szüreti levezető, így keresem. 17 óra 30, várnak tehát mindenkit sok szeretettel, én pedig küldöm hozzá az erőt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Lady Gaga meg az Alejandro, mindjárt robban, itt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Költséges volt az iskola kezdés? Akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanaz a névben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta pop ikonként tartják számon. Ő Lady Gaga és az Alejandro itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A negyedik közös óránk zárul be lassan itt a Rádió Antritón a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. Bizony 17 órához érünk hamarosan, ez pedig azt jelenti, hogy az utolsó közös 60 percünkre fordulunk. A Jonas Brothers dalával indulunk majd, ez lesz a What a Man Gotta Do a hírek után, tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek, közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2 138 000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légi úton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járók előtt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járók előtt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk rökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Az utolsó kanyart is bevettük itt a 101-en, a ma kedvenceinne meg a tegnap slágeré a Rádió Antriton szólnak. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Utolsó közös óránkat Jonas Brothers nyitja, és a What a Man Gotta Do. Tartson velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: szeles időben is pörögnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei. Itt az Antriton, ahova ezúttal a dízel autósoknak hoztam egy jó hírt, ugyanis megjelent a magyar közlönyben a dízel üzemű személygépkocsikat használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. Nem sokáig tanakodtak rajta, a szabályozás alapján a 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint értékű támogatás azoknak járhat, akiknek legfeljebb 110 kW teljesítményű, vagyis nagyjából 150 lóerős dízel üzemű személygépkocsijuk van, az vagy az üzemben tartóként, vagy pedig tulajdonosként van bejegyezve. A támogatást a magyar állam kincstár folyósítja majd, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a jármű nyilvántartások alapján, úgyhogy ebben az ügyben nem kell semmit kérelmezni, nem kell semmit benyújtani, csak és kizárólag ennyi a feltétel, amit az előzőekben felsoroltam. A kormány célja ezzel az intézkedéssel, hogy mérsékelje a dízelüzemű személygépkocsikat használó magánszemélyeknek a többletterheit, és ezáltal a fogyasztói ár ugye nagyon megemelkedett, így talán egy kicsit a különbséget lehet csökkenteni. Úgyhogy ha önnek is dízeles autója van, akkor várhatja, szeptember 30-án folyósítják majd az első ilyen csomagot, 5000 forintot, ami tényleg a többletterheket igyekszik csökkenteni, nem az egész tankolást, ez nagyon fontos, emellett érdemes természetesen tömegközlekedni is, és nagyjából egy 50 literes tanknál ez 100 forint megtakarítást jelent majd literenként. Egészen decemberig folyósítják majd, tehát összesen 20 000 forintot utal ki a magyar államkincstár. Én pedig kiutalom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Ide a 105.1-re, Chaperone meg a Good Luck Babe. Mindjárt szól, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omoda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Csúcs technológia spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekesnő onnan lehet ismerős, hogy ő lett a tavalyi Grammy gálán a legjobb új előadó. Nem véletlenül következő dal a 7 darab héten keresztül szerepelt a Billboard Hot 100-en, az első 10 hely valamelyikén, azért ez nem semmi. Ő Chaperone, meg a Good Luck Babe, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét. Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Lepörgött az utolsó, és itt az Antréton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei közt a 17 órában. Ez azt jelenti, hogy én már is búcsúzom. Holnap ne feledje, reggel Dáviddal ébredezhet, Vali is csatlakozik majd hozzá, a napi adost kezdik faggatni, 8 órától pedig már az önvéleményére lesznek kíváncsiak. Ezt megoszthatja velük majd a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írhat a hamarosan megjelenő Facebook posztunk alá komment formájában is. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban, 13 órakor pedig újra várom itt az FM 105.1-en. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
8: Igen!
7: Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30 724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29 258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan számítalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
8: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
1: Rádió Andrét időjárás.
9: Thank you.
8: Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az eset.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
7: Igen!
6: Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj Fizetőszolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk rökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

hallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2 millió 138 ezer utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainnál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók utánjáró támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormányrendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 000 forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész. See ya.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Andrét.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.